0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdjék velünk a reggelt!
2: One need to came to me last night and she

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: és uraim!
1: Magyar sláger a 90-es évekből. Itt
2: az SMR-ben.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ahol a tegnap dallamai találkoznak a mával.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. SMR.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
7: Régi slágerek.
8: Reggeltől estig.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
1: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annos Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le Szerémség egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában is. Szerbiában a legtöbb esetet a Szerémségben és a Mácsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát, hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamočić egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspest is az emberre nem jelent veszélyt. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Szabadkán és környékén hűvös, mindössze 12-13 fokos hajnalra ébredtünk, de a reggeli frissesség gyorsan átadja a helyét a nyári melegnek. Napközben sok napsütésre, derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig délutánra eléri a 29-30 fokot. Az UV-sugárzás 6-7-es erősségű lesz, ezért a déli órákban érdemes gondoskodni a megfelelő fényvédelemről.
1: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járul

0: Választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Reklámot hallottak.

0: kedvencek, öröm zöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig Nagy Viktor felel majd a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek és természetesen sok jó zene. Ma július 10-e van, az Amáliák, az Almák, az Elmák, a Szilvánák és az Ulrikok ünneplik névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket és természetesen a mai születésnapokat is. Születésnaposokat is innen a stúdióból. És most jön egy kis érdekesség. 170 éve ezen a napon született Nikola Tesla, a váltóáramrendszer feltalálója, akinek munkássága alapjaiban formálta meg a modern világot. Ugyanezen a napon 213 éve született Rózsa Sándor, a leghíresebb magyar betyárvezérek egyike, akinek alakját máig legendák övezik. Éppen ezért különösen érdekes, hogy 2026 júniusában végleg elpusztult az ásott halmi Rózsa Sándor fája, amely évszázadokon át őrizte a híres betyár emlékét. A hagyomány szerint Rózsa Sándor egyszer a pandúrok elől ennek a hatalmas fának a lombkoronájában rejtőzött el, így menekült meg üldözőitől. A több száz éves fa hosszú időn át tájékozódási pontként is szolgált a Szabadka felé tartó vásározóknak, később pedig a Rózsa Sándor fesztiválok egyik jelképes találkozó helyévé vált. Az ásotthalmi Rózsa Sándor fájának emlékét a jövőben méltó módon kívánják megőrizni, a veszélyes elszáradt ágakat eltávolítják, az emlékhely pedig továbbra is a magyar betyárvilág egyik fontos jelképe marad. Ahogyan viszont már megszokhatták, a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával várjuk önöket. A Mozaikban egészen 14 óráig érdemes lesz velünk tartani, megmutatjuk, hogyan halad a körforgalom építése Szent Tamás egyik legforgalmasabb kereszteződésében, bemutatjuk Ruzsa Edina és Masa Attila új kultfilmjét, valamint arról is beszélgetünk, hogyan óvhatjuk szemünket a nyári napsütésben, és miért fontos az UV-szűrős szemüveg viselése. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk!

Rendőrségi információ a közlekedőknek. Rendőri jelenlétre kell számítani Szabadkán a Gyorgyán Nátorsevitja utcában, a Rotografikával szemben, valamint a Koszovó utca végén az egykori železnicsárgyár közelében. Az érintett utcakaszokon fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat. Ha pedig útközben hasznos közlekedési információ birtokába jutnak, osszák meg velünk a 066 36 36 33-as telefonszámon a Viberen keresztül. Jó utat kívánunk és vigyázzanak egymásra!

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 10-én pénteken a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 91 para, 1 svájci frank 127 dinár 47 para, 1 angol font 137 dinár 72 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 55 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061 152 37 46-os telefonszámon. 061 152 37 46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 8 óra 37 perc, és már is következik sajtószemlénk. A Magyar Szó mai számából válogatunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatnak a lap hasábjain. Az első oldalon részleges vagy teljes körű tagság. Kovács Elvira szerint a hármas klaszter megnyitását eddig 3, újabban 4 feltételhez kötötték. Nem igényelhetnek kártérítést, lezárult a június közepén Szabadka térségét sújtó jégeső okozta károk felmérése. Diszkriminatív szabályok, a gondozó szülők státuszát szabályozó törvény lehetővé teszi, hogy egyetlen szülő sem maradjon havi járandóság nélkül. Arról is olvashatnak, hogy előbb parlamenti, utána elnökválasztás lesz. Szerbiában a választásokat októberben vagy novemberben tartják meg, jelentette be Alekszandar Vučić. Mégis marad az 50 dinár. Az üzemanyag jövedéki adójának visszatérítésére vonatkozó literenkénti 50 dináros összeget abban a megállapodásban rögzítették, amelyet a tiltakozó gazdák. Jelenet Tanaszkovics akkor mezőgazdasági miniszterrel írtak alá. Kagyló pusztulása Tiszán Zentánál, és népzenétől hangos a lóversenypálya, népes az adai vadvirág tábor. A sportkedvelők sem maradnak olvasnivaló nélkül, a Magyar Szó mai számában teniszről, vízilabdáról, birkózásról és természetesen labdarúgásról is olvashatnak. A gyógykalauz mellékletet pedig ezúttal is számos hasznos tanáccsal látták el. Szó esik többek között az időjárás okozta szédülésről, a biztonságos utazásról, a hányinger és a hasmenés kezeléséről, valamint a nyári légkondicionálás veszélyeiről is, de a torokgyulladásról, valamint az ételallergiával való nyaralásról is szót ejtenek, valamint a csípőfájdalom esetén végezhető gyakorlatokról is hasznos 6 lépésben álló gyakorlatsort írtak bele az újságba. Emellett a porszerősítő készítményekről is szót ejtenek, és a könnyű nyári sörös ételekről is szó esik. A részletekért érdemes megvásárolni és fellapozni a Magyar Szó mai számát.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. július 10-i pénteki gyászjelentéseket ismertetjük. 67 éves korában elhunyt Olga Polyákovics szabadkai lakos, temetése ma 11 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. 79 esztendős korában meghalt Mária Piszanics szabadkai lakos, temetése ma 12 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 43 éves korában elhunyt Dragana Stevanovics szabadka Josip Krás utcai lakos, temetése ma 14 órakor lesz a Sándori pravoszláv új temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Kivel foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerémség egyik legnagyobb sertés telepén Herkócán. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában és a telepek védelmében a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a leghatékonyabb eszköz. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a Mácsvai körzetben regisztrálták. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamočić egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspest is az emberre nem jelent veszélyt. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza a fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. A negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Csütörtök este Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, ezzel elsőként biztosította helyét az elődöntőben. Ma este 21 órától Spanyolország és Belgium csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén is folytatódnak a negyed döntők, szombaton 23 órától Norvégia-Anglia mérkőzést rendeznek, míg vasárnap hajnali 3 órától Argentina és Svájc küzd meg egymással. A tét minden összecsapáson óriási, a győztesek tovább jutnak a világbajnokság elődöntőjébe. Szabadkán és környékén hűvös, mindössze 12-13 fokos hajnalra ébredtünk, de a reggeli frissesség gyorsan átadja a helyét a nyári melegnek, jelen pillanatban 26 fokot mérünk, napközben sok napsütésre, derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a hőmérséklet pedig délutánra eléri a 29-30 fokot.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse

0: esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: A Mozaik második órájába léptünk. A következő percekben a továbbtanulás előtt állók számára hozunk hasznos információkat. A folytatásban pedig a rövid mérleg jelentkezik, ezúttal a magyar szecessziós építészet különleges világába kalauzoljuk önöket egy hiánypótló kötet kapcsán. Tartsanak velünk!

0: Július 19-ig várják a jelentkezőket a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori székhelyén kívüli ápoló BSC és gyógytornász BSC képzéseire. A részletekről Pesti Gabriellával, a képzés intézeti ügyintézőjével beszélgetett kolléganőnk Lennert Tímea.
1: Pesti Gabriellával beszélgetek, aki a kar intézeti ügyintézője itt Zomborban. A következő időszakra, szemeszterre vonatkozóan milyen szakok érhetőek el a zombori kihelyezett karon?
2: A jelenleg elérhető szakok az az ápoló BSC levelező munkarendben és a gyógytornász BSC nappali munkarendben. Tehát mindkettő szak magyar nyelven indul el Zomborban.
1: Milyen módon lehet jelentkezni, illetve kiknek javasolt egyik és másik szakirány?
2: Elsősorban azoknak javasolt, akik elhivatottságot éreznek az egészségügy iránt, és anyanyelvi közegben szeretnének szakmát tanulni itt Vajdaságban. Aki segítene másokon, stabil és nemzetközileg elismert szakmára vágyik mindemellett.
1: Milyen módon zajlik a jelentkezés, és mi a határideje?
2: Elsősorban én kiemelném azt, hogy kik jelentkezhetnek. Minden magyar nyelvtudással rendelkező érettségizett személy, elsősorban vajdasági magyarok, a képzés nyitott a szerbiai és a magyar állampolgárok számára is egyaránt. A jelentkezés menete papír alapon, postai úton, vagy elektronikusan szkennelve a zombor@ltk.ptl.hu e-mail címre kell elküldeni a kitöltött jelentkezési lapot. A jelentkezési határidő az 2026. július 19-e. A jelentkezési lap és a kitöltési segédlet elérhető a kari honlapunkon. A kitöltött jelentkezési űrlap mellé ugye mellékelni kell a középiskolai bizonyítványok fénymásolatát, az érettségi bizonyítvány fénymásolatát, amennyiben van a nyelvvizsga bizonylatot, ugye ez plusz, illetve többletpontokat ad az számításoknál. Egyéb jelentkezés kapcsolódó dokumentumok, mint felsőfokú oklevél, például, hogyha ilyesmi létezik, a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata, ami jó, ha két nyelvű, hanem akkor fordítani szükséges, és egy személyazonosságra alkalmas okirat, leginkább a szerb igazolványt szoktuk elkérni, de lehet ez útlevél fénymásolata, és ezt is fordítatni szükséges, illetve a magyar igazolványt is lehet mellékelni.
1: Mi a tanrend? Hogyan néz ki a képzés? Hogyan zajlik?
2: Tehát minden, ami elmélet, az elméleti képzés, ez a Zomborban zajlik, és a gyakorlati részeket pedig Pécsen kell teljesíteni, és itt gondolok a tantermi gyakorlatokra is. A nappali tagozaton folyik a gyógytornász képzés, az ápoló képzés levelező munkarendben érhető el. A tanév őszi és tavaszi fél évre oszlik. A vizsgák írásban és szóban zajlanak. A gyakorlati képzés idején, amikor a hallgatók Pécsen vannak, ez fél évente néhány hetet tesz ki mindössze. A PTE kollégiumaiban van szállás lehetőség, az étkezésre több kedvezőbb menüs lehetőség is van a városban. A gyógytornászok esetében a két kurzussal kapcsolatosan a Zombori Kórház kihelyezett rehabilitációs osztályán, Bezdámban is sor kerül gyakorlatra, amit a hallgatók nagyon szívesen vesznek, és nagyon bőséges tapasztalattal távoznak onnan.
1: Mi az eddigi tapasztalat? Milyen az érdeklődés a szakok iránt?
2: Az eddigi tapasztalatok, tehát a zombori képzés sikeres, sikeresnek mondható. Több évfolyam már diplomázott, sokan helyben vagy Magyarországon helyezkedtek el. A jelentkezők száma stabil, sőt azt tudnám mondani, hogy az utóbbi időben növekvő. A visszajelzések nagyon pozitívak. A kis létszám miatt családias, támogató közeg jellemzi a képzésünket, és azért azt még kihangsúlyoznám, hogy a gyógytornász szakirányra jelentősen nagyobb az érdeklődés.
1: Melyek azok a dolgok, amelyeket kiemelne, mint gyakori kérdés, vagy a tapasztalatok alapján, amire felhívná a figyelmet?
2: Gyakori kérdés az, hogy mik a lehetőségek a felvétel után. Tehát államilag finanszírozott hely esetén ingyenes a képzés. Támogatások elérhetőek a hallgatók számára, tehát itt gondolok a szociális és a tanulmányi ösztöndíjra, és egyébként minden olyan ösztöndíjra, ami Pécset tanuló hallgatók számára. A hallgatók lakhatási támogatást is kérhetnek. Aztán kérdés szokott még az is lenni, hogy diákigazolványt igényelhetnek-e hallgatóink. Igen, a zombori kihelyezett tagozat hallgatói jogosultak magyarországi diákigazolványra, amivel igénybe vehetik a magyar kedvezményeket, például gondolok itt az utazásokra, belépőkre és így tovább, és a diákigazolvány igénylésének menete az pontosan ugyanúgy zajlik, mint ahogy Magyarországon, tehát a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
1: Említette a családias légkört, a környezetet, ugye a képzés egy része itt zajlik a zombori magyar polgári kaszinóban, tehát erősen közösségorientált ez a képzés, ez a kar.
2: Így van, a hallgatók aktívan önálló programokat szerveznek, és közösségi események révén erős összetartozás alakul ki közöttük. A kis létszám elősegíti a közvetlen kapcsolatokat. És akkor még kihangsúlyoznám azt, hogy tehát idén másod ízben a zombori hallgatók meghívást kaptak a tanév elején megrendezésre kerülő karinapra, ahol együtt a pécsi és az összes többi hallgatóval ünnepelhetnek, főzhetnek és vetélkedhetnek, illetve vehetnek részt különböző sportos programokban. Igen, ez a tüskéséti tón mellett kerül megszervezésre Pécsett. Tehát így előre láthatóan idén megközelítőleg már 60 hallgató fog utazni Pécsre.
1: Tehát elmondható, hogy évről évre nő a hallgatók létszáma, és ha jól tudom, Vajdaság szinte minden területéről érkeznek.
2: Ezt szeretném megerősíteni, hogy a Szélrózsa minden irányából jönnek hallgatók. Tehát Zenta, Kikinda, Mohol, Csóka, Zombor, Szabadka, tehát sorolhatnám végeláthatatlanul, nagyon széles a hallgatói paletta. Amit fontosnak tartok még kiemelni azt, hogy az itt megszerzett oklevelet a hallgatóink Szerbiában honosítatni tudják, és ennek az eljárásnak a költségeit az MNT által kiírt pályázatokon később vissza is tudják kapni.
1: Mikor lesz a tanévnyitó?
2: Idén szeptember 11-én kerül sor a délután 16 órai kezdettel a tanévnyitóra, amikor a hallgatóink egy ünnepélyes esküt fognak majd letenni a pécsi közjogi méltóságok előtt.
1: Vannak esetleg jövőbeni tervek?
2: Igen, a kar kiemelt célja a zombori képzések bővítése és a közösségi élet további erősítése, valamint az együttműködés a Vajdasággal hosszú távra tervezett.

0: A magyarországi szecessziós építészet a 19-20. Század fordulóján az osztrák-magyar monarchia idején virágzott. Legfőbb sajátossága, hogy a nyugati irányzatokkal szemben erősen merített a magyar, perzsa és indiai népművészeti motívumokból, ötvözve azokat a korabeli vas és üvegszerkezetekkel. A korszak legmeghatározóbb emblematikus alakjai és mesterműveik Lechner Ödön, a magyar Gaudiként is emlegetett építész teremtette meg a nemzeti szecessziós stílusát. A pécsi zsolnai porcelán manufaktúra páratlan időjárás álló kerámiái és pirogránát díszei elengedhetetlen elemei voltak a szecessziós építészetnek ebben a régióban. Erről a stílusról készült a magyar szecessziós építészet a Magyar Királyság idején 1893 és 1919 között című monumentális kiadvány, amelyet Szabadkán a szecesszió hetében mutattak be. A kötet célkitűzése hiánypótló módon feldolgozni és mind a szakmai közönség, mind a nagy közönség számára bemutatni, közkincsé tenni a szecessziós építészeti örökséget, különös tekintettel az eddig a kutatás fókuszában nem került épületekre. Amellett, hogy vannak olyan városok, amelyek önmagukban megérdemelnének egy kötetet, számos újonnan felfedezett épület és építész ismerhető meg a könyv hasábjain, emelte ki rádiónknak a két szerkesztő, Bariné Baldavári Eszter művészet történész, a Budapesti Iparművészeti Múzeum adattárának és könyvtárának vezetője, valamint Virág Zsolt művészet történész, a Magyar Kastélyprogram Kft. Igazgatója, a riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Láttunk itt egy valami csodát, mert egy olyan kötetet állítottak az önök szerkesztésében össze, amely azt hiszem, hogy hát történelmi értékű és történelmi jelentőség, és ha szabad ilyet mondani, az utolsó perc előtti percben készült el jó néhány szecessziós emlék szempontjából. Hogyan született meg a gondolat?
2: Igazából már régóta gondolkodtunk azon szakmai berkekben, hogy konferenciát kellene szervezni, vagy nagyobb kutatást indítani a témában, és aztán belevágtunk szerkesztőtársammal, Virág Zsolttal. Inkább az volt a kacifántos, hogy akkor hány épületet mutassunk be, mindenképpen szerettünk volna egy nagyobb merítést, egy viszonylag teljes képet adni, ezért döntöttünk amellett, hogy 600 épület szerepel majd a kötetben.
1: Így most, hogyha visszanéz, akkor sikerült. Ez a teljes kép?
2: Némileg sikerül, de hát még mindig lehetne nagyon-nagyon sok épületet találni, ismerjük is ezeket részben, csak ezúttal nem kaptak helyet a kötetben, illetve még azért jó lenne fel is fedezni a kevésbé ismert területeken épületeket.
3: Tulajdonképpen a történelmi Magyar Királyság 1918-ig terjedő közigazgatási egységének az alapját vettük alapul a könyvben, hiszen ez volt a szecessziós stílus irányzat kibontakozásának a közjogi kerete. Ami érdekes volt, hogy voltak nagyon jól feldolgozott városok, de ezek voltak kisebb számban. Annál több volt viszont a Fejér Folt, Mára Maros vármegyéről vagy Áron vármegyéről például szinte semmi nem jelent meg nyomtatásban. A szlovák művészettörténész kollégák sem ebbe az irányba kutattak, hanem inkább esetleg középkori vagy barokkori épületeket. És egy olyan egységes szerkezetbe foglalt homogén épületállomány bemutatást tűztünk ki célul, amelyre utána rá lehet építeni további következtetéseket, mind a stílusirányzat, mind az épülettípusok, mind az építető gazdasági körülményei, mind pedig az épületek használata szempontjából, vagy esetleg fel lehet ismerni a regionális jellegzetességeket, amelyek meghatározták mondjuk Temesvár vagy Marosvásárhely építészetét. Nagyon fontos volt, hogy a 600 épület mindegyike álljon, legalább részben, épségben, vagy esetleg átalakítva. Voltak olyan épületek is, amelyek ma már csak tömegükben emlékeztetnek egykori önmagukra, hiszen a díszítő elemeket azóta eltávolították. Itt természetesen az archív képekkel fel tudtuk idézni mind a külsejét, mind a belsejét, amikor még teljes pompájában állt az épület. Nagyon vegyes a kép, vannak nagyon szépen felújított épületek, ahol a történt épületszerkezetek szépen restaurálva, in situ megvannak az épületen, és vannak olyan épületek is, amelyek gyakorlatilag romosodnak. Az egyik ilyen ikonikus példa, például a Babapusztai Fernbach kastély, amely a darmstadti Jugendstil irányzatának az egyetlen magyarországi képviselője kastély szempontból. Ez például hát az utolsó napjait éli. attól, hogy műemléki védettsége van egy épületnek, attól még sajnos nem biztos, hogy az meg is menekül. Ugyanakkor vannak olyan épületek, amelyek nem élveznek védettséget, de esetleg egy település centrumában állnak. Van olyan funkció, és van olyan tulajdonos, aki ezt, ami miatt tudják hasznosítani, és van olyan tulajdonos, aki tudta finanszírozni a, hát a nem olcsó felújítást. Nagyon vegyes a kép ilyen szempontból is minden épületnél a védettség tényét, amely egyébként országonként eltérő. Tehát van, ahol többféle műemlék kategóriába osztják, van olyan is, ahol van helyi védett kategória. Ezeket mind feltüntettük, és azt mondhatjuk, hogy az épületeknek többsége az védettséget élvez valamilyen formában, de sajnos ez vissza kevéssé hat ki az állapotukra. Mindig igényszintől függ, talán egy most aktuális példát hagy meséljek el. 2021 és 2023 között került sor a Kecskeméti Városháza felújítására, amely műemléki ICOMOS díjat kapott, példaadó műemlékgondozás kategóriában építőipari nívó díjat kapott. Kétségkívül nehéz volt azokat a szakembereket, restaurátorokat szerződtetni a munkához, lévén, hogy ők azért már viszonylag kevesen vannak, akik ezt a századfordulós ipari boom színvonalán tudták produkálni. De ahol ez sikerül, és mondjuk van egy ilyen építetői szándék, és van egy olyan menedzsment, aki erre figyel, ott valóban csodálatos eredmények elérhetők, és hát látunk olyat is, ahol még inkább leverik a díszítelemek egy részét, hogy annyival is kevesebbet kell restaurálni.
1: Az igazság az, hogy járt itt nálunk az akkori főépítészt, és hallottuk a részletes történetet. Milyen tragédiákra leltek a kutatásaik közepette? Mert hogy ugye... Volt, amelyik épületet közben veszítettek el, de volt-e olyan, hogy állt az épület, de megcsonkították, félig meddig átalakították. Tehát mit jelentett a művészettörténésznek egy-egy ilyen épülettel találkozni?
2: Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, egy szecesszió kutatóként ez egyáltalán nem meglepő, mert én első sorban egy budapesti építésznek az életművével foglalkozom, és sokszor, amikor ellátogat az ember egy-egy épületéhez, akkor azt gondolja, hogy egy modernista épülettel van dolga, mert teljesen, én azt szoktam mondani, hogy szinte mintha leborotválták volna a homlokzatot, és csak az archív felvételekből tudja meg, hogy egykor ez egy szecessziós, egy gazdagon díszített épület volt. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos nem meglepő, és számos alkalommal találkoztunk. Például azt szeretném kiemelni, 2017-ben volt Megyaszai István emlékével, és egy nagyszabású programmal készültünk ebből az alkalommal, és mire igazából a szervezés megvalósult maga a konferencia, addigra a belváros szívében, a Vörösmarty tér közelében a Dorottya utca 8 szám alatti házat azt lerombolták, tehát hogy volt ilyen is, és nagyon, hogy mondjam, ilyen érintőlegesen azért ez a szecessziót is érinti, de sok esetben találkoztunk szépen gondozott, felújított épületekkel. Azt ne felejtsük el, hogy ez azon is múlik, hogy mondjuk a tervanyag megmarad-e, tudjuk-e, hogy mi alapján érdemes felépíteni, vagy felújítani egy-egy épületet. És az a szerencsés helyzet, hogy a Pécsi Zsolnai gyárban megmaradtak a fazonkönyvek, illetve a különféle mutatások, tehát sokszor ezek is a segítségünkre vannak, vagy az Iparművészeti Múzeum ötvös gyűjteményében, illetve adattárában egy nagy hagyaték van Jungfer Gyula ötvös mesterhez kötődően, tehát azért nincs elveszve a kutató, amikor hozzá kell fogni egy-egy ilyen dokumentáció, egy ilyen felújítás előtti dokumentáció elkészítéséhez.
0: Részleteket is megtudhatnak a magyar szecessziós építészetről a mai mérlekben a 14 órai hírek után.

0: Szent Tamáson július 6-án megkezdődtek a katolikus templom előtt épülő új körforgalom kivitelezési munkálatainak előkészületei. Az igen forgalmas, több utca kereszteződését magába foglaló, a közlekedés biztonság szempontjából pedig mérföldkőnek számító beruházása tervek szerint az év végéig elkészül. Paracki László tudósítása.
1: Az épülő körforgalom technikai részleteiről Kocsis Krisztián, a polgármester tanácsadóját kérdeztük, aki elmondta, hogy a föld alatti és föld feletti infrastruktúra nyilvántartásának módosítása késleltette a körforgalom tervdokumentációjának elkészítését.
2: A katolikus templom előtt ideiglenesen lezárják a forgalmat az épülő körforgalom közvetlen közelében lévő utakon és utcákban. Emiatt a templom körüli utcákban a forgalom szünetelni fog, illetve elterelésre kerül. A Verbász-Óbecse főúton, valamint a Petár Drapsi és a Filip Visnyis utcákban a közlekedés továbbra is folyamatos marad, de ideiglenes közlekedési jelzések szabályozzák majd. Fontos még említeni, hogy ezen a csomóponton halad át a Szent Tamás-Óbecse főút is, beleértve a tehér és az autóbusz forgalmat. A jelenleg háromszor alakú területre összesen 6 utca csatlakozik. A templommal szemben található a Iván Jovánovics Zmáj általános iskola épülete és sportpályája. Közlekedési szempontból ezen a területen folyamatosan fokozott óvatosságra van szükség, elsősorban az éles kanyarok, valamint a fő és mellékutak csatlakozásai miatt. A közlekedés biztonság növelése érdekében az első Szent Tamási körforgalom megépítése már évek óta szerepel a tervek között, a szükséges tervdokumentáció elkészítésének késése miatt azonban a munkálatok csak idén nyáron kezdődhetnek meg. Mivel az említett utcákat részben lezárják, az önkormányzat arra kéri a polgárokat és a közlekedőket, hogy alternatív útvonalakat használjanak, ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy az új körforgalom építése hatékonyan és zavartalanul haladhasson.
1: A katolikus templom előtti kereszteződés új forgalmi rendje nagyobb biztonságot nyújt majd minden közlekedő számára, a körforgalom pedig jelentősen tehermentesíti a település egyik legforgalmasabb csomópontját.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en.
1: Érdemes fülelni.
2: A Fiction Factory Feels Like Heaven című dalát hallhatták, rövidesen hírek következnek Dédi Szuzanna szerkesztésében, de az óra végén még egy fontos közérdekű információval búcsúzom önöktől. A Szabadkai Egészségház tájékoztatja a lakosságot, hogy ma több vidéki rendelő módosított munkarendszerint működik. Hajdújáráson 7 és 10 óra között, Királyhalmon 10 óra 30 és 14 óra között, Újzsedniken 10 óra 30 és 14 óra között, Nagyfényen 7 és 10 óra között. Pestcsara és a Tavankúti, valamint a Békovai rendelő 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. Ludason és Kis-Boszniában zárva tart a rendelő, az egyetemista rendelő Szabadkán pedig szintén nem fogad pácienseket. A részletes rendelési idő a Szabadkai Egészségház honlapján a domzdravia.org.rs/objekti oldalon érhető el. A hírek után visszatérünk, és már tudják, aktuális hírekkel, érdekes témákkal és közérdekű információkkal, valamint sok jó slágerrel folytatjuk majd műsorunkat.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott csütörtökön Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön. A tárca vezetője a Facebook oldalán számolt be a találkozóról. A bejegyzésben Tar Zoltán arról írt, a magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túl élők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe. Tar Zoltán felvetette, vajon a határon túli magyarok elvándorlásához mennyiben járult hozzá, hogy sokan, különösen a fiatalok úgy érezték, elfogy a levegő körülöttük. Ma a Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel volt szerencsém találkozni egy rövid készfogásra, tette hozzá. Tüntetést szervezett a Sándor Palota elé a Fidesz-KDNP tegnap. A Stop önkény címmel meghirdetett tüntetésen az alaptörvény 17. módosítása ellen tiltakoznak. Szűcs Gábor, a Fidesz frakció országgyűlési képviselője felszólalásában elmondta, mit tartalmaz a módosítás. Szerinte például elfogadhatatlan az a személyre szabott jogalkotás, amivel Súlyog Tamást egyetlen mondattal el akarják távolítani. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Azt mondta, azért fogadta el a meghívást a tüntetésre, mert a köztársasági elnököt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, és mert az alkotmány tervezett módosítása a jogállam szétverését jelenti. Elkezdődött az 5. nyárhangoló fesztivál Palicson. A 4 napos rendezvény sorozat csütörtökön a 0. napon 3 kiállítás megnyitójával vette kezdetét, ahol Godnics Bakó Zsanett, Nagy Perge László és Bezzeg Gyula alkotásait láthatja a közönség. A szervezők célja, hogy vajdasági és vajdasági származású művészek munkáit is bemutassák, miközben minden korosztály számára kínálnak programokat. A hétvégén koncertek, táncház, kirakodóvásár, gyermek és családi programok, valamint vajdasági ételek és borok várják a látogatókat. Pénteken a Lumadui, szombaton a Mozaik Party Band, vasárnap este pedig a Valmar lép színpadra Palicson. Örömhír a Pannoner TV házatájáról, az éjszaka folyamán megszületett Kartali Ritának, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztő helyettesének, valamint Kartali Róbertnek, a 7 nap főszerkesztőjének és az SMR reggeli műsorvezetőjének 3. kislánya, Kartali Zsejke Flóra. A baba és az anyuka is jól vannak, és immár 5 tagú család vagyunk, ért a Facebook bejegyzésében az édesapa. Gratulálunk az új családtaghoz, jó egészséget kívánunk az anyukának és a babának.
2: Sport.
3: A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze, tehát az elődöntőbe jutásért. Szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig. Vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén már most 27 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhő képződése, eső nem valószínű, a csúcsérték pedig elérheti ma 29-30 fokot is.
4: Egy óra múlva is,
5: csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól.

0: Bentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: 10 óra múlt 14 perccel, az imént a Republik 1997-ben megjelent Zászlók a szélben című zeneszámát hallották, a zene után pedig egy fontos közérdekű felhívás következik, érdemes néhány pillanatra odafigyelni, hiszen sokakat érinthet. A felhívás szerint az utóbbi időben több lopás is történt a Bajai úti temetőben, ezért a szeretteik sírját látogatókat fokozott óvatosságra kérik. A kihelyezett értesítés arra figyelmeztet, hogy vigyázzanak értékeikre, különösen a társ és az ékszerekre, és lehetőség szerint ne egyedül látogassák a temetőt, amíg a helyzet nem rendeződik, áll a temető közeli fákra kihelyezett értesítésben.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Most pedig maradjunk a hétvégénél, hiszen rögtön három remek programra is felhívnám a figyelmüket, ha még nem tervezték meg a következő napokat, érdemes figyelni, mert biztosan találnak kedvükre valót. Vasárnap Kelebián tartják a hagyományos búcsút, a Divízió Apostolium ünnepéhez kapcsolódó esemény 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, amelyen közreműködik a Tarabuka kórus és zenekar, az ünnepi szentmisét dr. Paskó Csaba plébános celebrálja, az eseményre és a közös ünnepre pedig mindenkit szeretettel várnak. A klasszikus zenekedvelőit pedig vasárnap este a Kalmárházba várják, 19 óra 30 perctől egy kiváló újvidéki vonós négyes lép majd színpadra, Simona Deretić, Mária Káli, Mása Filipovic és Isidora Krmpotić, Beethoven két kiemelkedő vonós négyesét szólaltatja meg. A koncert műsorán az F-dur, Razumovsky és az F-moll Sirioso vonós négyes szerepel, ha jól ejtettem ki a nevét, két mű, amely Beethoven alkotói zsenialitását és érzelmi gazdagságát mutatja majd be. A szervezők egy igazán különleges kamarazenei esttel várják majd a közönséget. Mielőtt azonban tovább haladnánk, még egy mai programra is felhívom a figyelmüket. Ha szeretik a frissen sült ropogós lángost, akkor ma este irány a Zorka helyi közösségben található Brandszu sportközpont. Este 7 órától rendezik meg a jótékonysági buckai lángos fesztivált, ahol a finom falatok mellett kulturális műsor, kirakodóvás, légvár és jó hangulat várja majd a látogatókat. Az est zenei fellépője pedig a magyar kanizsai Eridanus együttes lesz, egy kellemes nyári este, ahol a gasztronómia és a közösségi élmény mellett egy jó ügyet is támogathatnak. Ha tehetik, látogassanak ki!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Szabadkán kiadó egy kétszobás lakás, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket egyébként a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
0: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az imént Bonnie Tyler It's a Heartache című slágerét hallhatták, a jellegzetesen rekettes hangjáról ismert Wales énekesnő július 8-án 75 éves korában hunyt el, közel 5 évtizedes pályafutása során számos világslágért adott a közönségnek és írta be magát a könnyű zene történetébe, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero, vagy éppen az imént hallott It's a Heartache. Mielőtt folytatnánk műsorunkat, nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén és a mai nap folyamán. Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, 27-30 fokos csúcshőmérsékletekkel, Szabadkán ma 29 fok várható, ennyi lesz a napi maximum érték. A hétvégén is marad a nyári a strandidő, szombaton és vasárnap sok napsütés, Vajdaságban csak minimális az esélye egy-egy futó zápornak. Napközben 29-32 fokig melegszik majd a levegő a hétvégén, hétfőtől pedig tovább erősödik a felmelegedés. Orvosmeteorológiai szempontból a napokban fronthatás nem várható, a meleg és az erős UV-sugárzás miatt azonban ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot a déli és a kora délutáni órákban.

Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig ismét jelentkezünk a megszokott aktuális témákkal. Maradjonak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a mozaikot. A következő órában kollégáink Rúzsa Edina, Masa Attila és Szalai Adrián különleges portréfilmjéről beszélgetünk. Az alkotás a Kulturális Filmek Fesztiválján is versenyez, és egy lassan eltűnő mesterséget, a péterévei kosárfonó Gór Sándor munkásságát mutatja majd be. Tartsanak velünk!

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. Ma megkezdte működését a Kosibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alekszandr Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.kosibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti az 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Először kapott meghívást Magyarország a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre, amelyet pénteken Rómában rendeznek meg. Orbán Anita, magyar külügyminiszter közölte, Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja kiemelt biztonsági és gazdasági érdek. A látogatás során a tárcavezető első alkalommal folytat hivatalos megbeszélést Márko Gyurics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Tárgyal továbbá Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is. Programja részeként a Rómában és Vatikánban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákkal, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársaival is találkozik. Szinte teljes kihasználtsággal működik a magyarkanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésének helyszínéül. A kempingben a Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kényelmes pihenésről. Az üzemeltetők minden évben fejlesztésekkel és új szolgáltatásokkal teszik még vonzóbbá a létesítményt. A szállásdíjak az elhelyezés típusától függnek, sátorral érkezők számára egy éjszaka 400 dinárba, lakókocsival érkezőknek pedig 540 dinárba kerül.
1: Sport.
0: Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, 14 óra 30 perctől ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev csap össze. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. Eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic 5-ször nyert.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel, eső nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél gyenge, illetve mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérsékleti érték 29 és 30 fok körül alakul.
1: Hogy nem maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Rádiózzon velünk!
4: Rádiózzon velünk!
1: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés,

0: építés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Ahogy pedig ígértem, a stúdióban már itt vannak velem kollégáim, Ruzsa Edina és Masa Attila. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket a Mozaikban.
5: Üdvözlök a hallgatókat.
6: Így igaz, szia, és köszöntjük a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
4: A következő percekben egy olyan portréfilmről fogunk beszélgetni, mely nem csak egy régi mesterséget mutat be, hanem egy emberi sorsot és egy családi örökséget is. A film a Péter Évei kosárfonó Gór Sándor történetét dolgozza fel, és a Kulturális Filmek Fesztiválján is versenyben van. Arról beszélgetünk most, hogyan született meg az alkotás, milyen élmény volt forgatni, és miért fontos megőrizni az ilyen történeteket. Edina, hozzád szólna az első kérdésem, hogyan találtatok rá Gór Sándorra, és miért éppen az ő történetét gondoltátok feldolgozni?
6: Gór Sándor bácsira mondhatnám azt, hogy itt a Pannon berkein belül találtam rá, mert volt vele korábban a Közügyek című hírháttér műsorunkban egy televíziós összefoglaló, és én az ő történetét, magát a kosárfonást egy picit a magaménak éreztem. Falusi lány vagyok, ezt sose titkoltam, független attól, hogy én már több mint 10 éve itt élek Szabadkán, imádok hazamenni anyuékhoz,
7: Oromra.
6: Nagyon, nagyon. A kis közösség is, meg úgy az emlékek, a család, a barátok. És hát szerintem a hallgatóknak sem kell bemutatni a górézást a falun, a kis bevásárló kosarat, amikkel a boltba, a piacokra járunk, és én is a mai napig nagyon-nagyon szeretek ezzel a kosárral menni és vásárolgatni. És az, hogy én ezt megtapasztaltam régen, most gondolok itt a górézásra és az ehhez fűződő kosárra, igen, és tudom, hogy egy csomó emlék fűz engem a családhoz ennek kapcsán is, és így jött az ötlet, hogy ha már van a Kulturális Filmek Fesztiválja, ez a téma beleillik, mint a kosárfonás, egy ilyen régi mesterség felmutatása, megőrzése, mint hagyomány, mint kultúra, mint érték, felkerestem Sándor bácsit, és ő nagyon nagy szeretettel fogadott minket, és tényleg az, amit ő ott nekünk bemutatott, azt a, én nem is tudom, szeretetet, ahogy tényleg ő izgatottan és ment, és mutatta, hogy mint, hány kosarat csinált, én teljesen le voltam döbbenve, és tényleg csodálattal néztem azt, amit ő művel és készít.
4: Hiszen a máig napig értékteremtő az ő munkája.
6: Így igaz, így igaz.
4: Értékőrző. De miről szól ez a portréfilm? Te ott voltál végig a helyszínen, és végignézted, Attila, hogy hogyan zajlik a munkálat, hogyan zajlik az, ahogy elkészül egy kosár. Mit láthatnak a nézők ebben a kisfilmben?
5: Ilyen esetben nagyon ritka az, amikor ki tudunk vágóként menni, és terepen tudunk részt venni mink is a forgatáson. Ehhez a témához ragaszkodtunk, hogy mind a hárman jelen legyünk, ha csak lehet. A harmadik fél, ugye Szalai Adrián az operatőrünk. Ő igazolt okok miatt nem tud itt lenni, különben itt ülne a másik mikrofonnál, és helyesbítenék csak a felkop, hogy még nincs versenyben, és azért vagyunk itt, hogy versenyben legyen, mert a YouTube-on majd meg lehet nézni a kisfilmet, és a YouTube-on kell majd lájkolni a Tudom, de nem bírom című kisfilmünket, és ha eléri azt a szintet, a bejutási szintet, akkor leszünk versenyben, akkor megyünk, ha minden jó, egy Szarvasra.
4: Hát, most ezért részünk. Szorítunk.
5: Igen, ezért megy a promó. Tessék meg nézni, lájkolni, ugye a hallgatóknak. És egész más, amikor többször többet lát, terepen vagyunk. Másra figyelek én, mint a vágó, másra figyel a szerkesztő, a rendező asszony, és ugye ebben az esetben, Edina, és az operatőr is. Próbálom megkönnyíteni a munkáját, amennyire csak lehet, hogy föl tudjon olyan csodálatos képeket venni, amiket a kisfilmbe is behelyeztünk. Van egy kedvenc jelenetünk, úgy neveztük el múltkorjában, hogy Keresd a cicát.
6: Igen, ez egy nagyon aranyos történet.
5: Éppen Adrián belement az aurájába a bácsinak, és ahogy fonja a kosarat és csinálja, Edina szólt neki, hogy hallod, ott a cica megy a bácsi feje fölött, patkán, és Adrián rögtön átváltott a kamerát, és felvette, és rögtön kádrosz, hogy ezek azok a momentumok, ugye amikor összpontosítasz egy munkára, és szól a másik, hallod, nézd meg azt a szöget, mert lehet, hogy az jobban teltebb, vagy valami mást mutat, vagy ad még egy információt, és így.
4: Milyen embernek ismertétek meg Sándor bácsit a forgatás során? Volt-e olyan pillanat, ami különösen megérintett benneteket?
6: Volt olyan pillanat, igen. Azt fontos tudni, hogy ez egy családi örökség, egy családi hagyomány. A Gór családban, Pecellón, ugye sokan ismerik, vagy Péter Réve, a szép magyar neve, de tényleg ott mindenki ismeri a faluban és környékén Sándor bácsit és a családját.
4: El is hangzik a filmben, hogyha nem is tudják a nevét, de hogyha kosárfonóként emlegeti valaki.
6: Akkor biztos, hogy tudják, hogy ki ő és hol lakik. És a Sándor bácsinak az apukája, a nagy tatája, ők mind kosárfonók voltak. És az a szomorúság a történetben, hogy sajnos nagy valószínűséggel Sándor bácsival bezárul ez a kör, mert az ő fia, Sándor bácsi fia is kosárfonó volt, de ő sajnos elhunyt pár évvel ezelőtt, és amikor ezt mesélte Sándor bácsi, akkor egy picit meg is könnyezte ezt a történetet, úgyhogy ez a pillanat volt, ami egy picit szívszorító. De utána mégis, ahogy szokták mondani, az egyik szemünk sír, a másik, ha nem is neved, de mosolyog, mert hogy tényleg azt, amit ő az elmúlt 84 évben, azért mondom ezt, mert már tényleg azt mondta, hogy gyerekkora óta már ott volt és ment, és a lovaskocsival mentek a vásárokba, és Pecellóról egész Szabadkáig jöttek, Csantavér, Kispiac, Topolya, ahova egyébként a mai napig 84 évesen még mennek a feleségével. Tehát, hogy az a szép az egészben, hogy ő bírja még, ugyan nehezen és kevesebbet a kezei miatt, és az életkora miatt, de hogy tényleg a 84 év alatt ennyi mindent le tudott gyártani, és lehet, hogy a hallgatók között is sokan akadnak, akik azt a kosarat használják a mai napig, amit ő készített.
4: És micsoda értéke.
6: Igen.
4: Attila, vágóként mi jelentette számodra a legnagyobb kihívást? Hogyan lehet egy ilyen mély, bensőséges történetet néhány percben bemutatni?
5: A legnagyobb kihívás az Edina volt.
6: Köszönöm. Azért,
5: nem rossz indulatban, ez teljesen azért, mert ez egy egészen más műfaj. Ez a 4 perces életút bemutatása. Egy az, hogy 4 percben egy életút, 84 évet nagyon nehéz lehúzni. Tehát másfél óra is se lenne elég bemutatni minden csodálatos dolgot egy ember életében. De itt most jó értelemben sokat gondolkodtunk, sokat alakítottunk. Volt egy pillanat, hogy mondjuk, hogy hagyjuk abba, és egy pár nap múlva visszaültünk, és folytattuk a vágást, hogy pihenjen, hogy egy kicsit megérjen bennünk is a mondat, a mondóka, hogy mi mire a képek, a hangulatát visszahozzuk. Nagyon sokat segített, hogyha megnézik a hallgatók a kisfilmet, az ambient. Az a ilyen esős időt
6: sikerült kifogni.
4: Igen, van is egy jelenet, ahol csordogál az eső.
5: Így van, és a háttérben a tyúk a Baromfi udvar, az is ott van.
4: Korékolkakas.
5: Így van, és ez olyan hangulatot ad az egész milliónek, hogy ez csodálatos. Sándor bácsi nyugalma, egy hatalmas öreg diófa alatt dolgozik. Azt mondja, ez az ő kis templom, ahogy mondani szokták, és akkor itt alkot. De ahogy én is mondtam, panaszkodott már, hogy az ujjai már nem bírják. Tudom, de nem bírom, ahogy mondja a címe is a kisfilmnek, hogy naponta megcsinál 10-15-öt, de most már csak 3-4 futja. Úgyhogy, de nagyon kedves volt az egész, a forgatás is, a vágás is. Adrián véleményét is kikértük, ő is nagyon sokat ötletelt, mert ilyenkor az van, hogy minden ötletet előveszünk. Tehát akinek amilyen van, amilyen mondatja, Edinának is, nekem is, és akkor megmérlegeljük, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami emeli, mi az, ami szerintünk nem, és ez majd a zsűri remélem eldönti pozitívan, hogyha oda kerülünk, hogy bezsűrizzük.
6: Igen.
5: A kisfilmet, de attól függetlenül, ha nem is, egy olyan értéket adtunk az utó nemzedék számára, ami megint csak egy hagyományőrzés, megint csak egy csodálatos szakma, ami ki a halófélben van.
4: És hát, ha valaki kedvet kap,
6: igen,
4: és megtanulja ezt a mesterséget.
6: Igen, és ezt csak annyit fűznék még hozzá, hogy számomra az volt a nagyon pozitív, hogy ugye Sándor bácsik nem használnak kompjútert és okos telefonokat, tehát konkrétan vezetékes telefonon tudtam velük kommunikálni, és szerettem volna, hogy ők is meglássák a végeredményt a feleségével, és én elküldtem az ő lányának, és az volt a pozitív, hogy ők is nagyon pozitívan fogadták a kisfilmet, és megosztották, és belájkolták, és tényleg az volt a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik, hogy ezt létrehoztuk, hogy ezt megörökítettük, és ez a számukra is egy emlék lesz.
4: Hát igen, az egész családnak.
6: Igen.
4: Edina vagy Attila, mondjuk el, hol lehet megnézni a filmet, ha kedvet kapnak hozzá a hallgatók, és mi az üzenet, amit szeretnétek átadni mindenképp ezzel az alkotással?
6: Mindenképp szerintem ennek a hagyománynak, a mesterségnek a megőrzése Sándor bácsi lévén, hiszen ez, ahogy említettem, már létrejött, és ez látható is egyébként a YouTube, vagy YouTube, ki hogy szokta említeni a felületein, hogyha esetleg a hallgatók nem találnák meg már a közösségi oldalakon, a Facebookon, bár elég sok helyen meg lett osztva és fent van, akkor tudom, de nem bírom. Ezt kell beírni a kereső felületre, a kis YouTube kereső felületére, és ott meg lehet találni, és én szerintem beszélhetek mind a hármunk nevében, hogy nagyon fontos, hogy ez létrejött, ez megvan, ezt bármikor vissza lehet nézni, akár úgy, hogy már esetleg vásárolt valaki kosarat a bácsitól, vagy ha nem is csak konkrétan a bácsiról beszélek, hanem tényleg erről a mesterségről, hogy nem tudom, mi lesz 20 év múlva. Tehát tényleg annyira minden okos körülöttünk, hogy lehet, hogy ez már teljesen el fog múlni.
5: Igen, gyöngyszem a múltból.
6: Igen, és hogyha 20 év múlva, ne hagyja Isten, én is majd visszakeresem, hogy volt ilyen emlék, és ezt csináltuk, akkor biztos, hogy nagyon fogok örülni neki, meg mosolyogni, és tényleg arra ösztönözzük a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit is, hogy menjenek fel a YouTube felületre, lájkolják be, tekintsék meg, esetleg osszák is meg ismerőseikkel, mert tényleg így tudnak minket előre segíteni, Sándor bácsit is, az ő történetét is, hogy a határon túlon is van ilyen, ami tényleg értéket őriz és teremt. És mindenkinek megköszönjük a hozzásegítést a döntőhöz.
4: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és sok sikert kívánunk a filmhez, majd a Kulturális Filmek Fesztiváljára. Remélem mindannyian kedvet kapunk ahhoz, hogy segítsük és támogassuk ezt a mesterséget, hogy minél tovább megmaradjon itt vidékünkön, és többen megnézik és szavazatukkal is támogatják ezt a szívből készült alkotást.
6: Köszönjük szépen a meghívást.
5: Köszönjük a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
5: A vászon ismét életre kel.
4: Ami volt, újra megtörténik.
5: Musikál a mozi.
4: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Közlekedési információ következik, ha úton vannak, érdemes egy kicsit óvatosabban vezetni. Motoros rendőr figyeli a forgalmat a Györgyen Nátósevégy utcában a Rotografikával szemben, a Lidl közelében. Sebesség ellenőrzésre kell számítani a Belgrádi úton a Hentes üzlet közelében, valamint a tűzoltóság közelében is. Egyetlen perc sem ér annyit, hogy kockára tegyük a biztonságunkat. Vezessenek megfontoltan, és ha útközben fontos közlekedési információ birtokába jutnak, írjanak nekünk a 066 36 36 33-as telefonszámra. Jó utat és balesetmentes kilométereket kívánunk!

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Határhelyzettel folytatjuk. A nyári szabadságolások miatt egyre többen indulnak útnak, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális várakozási időkről. Kisebb határátkelőkön jelenleg 15-20 perces várakozásra kell számítani. A Királyhalom-Ásotthalom átkelő Magyarország felé 30-40 percet is igénybe vehet az átkelés. A Horgos 2-Röszke 2 határátkelőn Szerbiából Magyarország felé 25-35 perc a várakozás, míg Magyarország felől a röszkei autópálya átkelőn 35-40, a Röszke 2 Horgos 2 átkelőn pedig 70-80 perces várakozás is lehet. Az adatok gyorsan változhatnak, ezért indulás előtt ellenőrizzék a legfrissebb információkat, és a hőség miatt elegendő ivóvizet is vigyenek magukkal az útra. Most pedig következnek a hírek, és a híradó után ismét itt leszünk a Mozaikkal, friss információkkal, hasznos tudnivalókkal, érdekes beszélgetésekkel és a legjobb zenékkel várjuk majd önöket. Ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.

0: Gép búza termését takarították be az északbácskai gazdák, a tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Mecserik Anita riportja.
1: Ha épp nem a porzó szárazság, akkor a zivatar és jég volt a jellemző az elmúlt hetekre Vajdaságban. A csantavéri Kecsenovics János termőföldjein több tucat hektár gabonát tarolt le az ítéletidő. Egyes területeken akár a 80-100%-ot is eléri.
2: Sajnos minket a jég telibefogott, és 80 hektárt azt úgy nagyon emberiesen komolyan elvert. Az Árpád 24 hektárt azt megsemmisített 100%-ba, a többi az buza volt és kukorica. Hát buzákat azt olyan 80-25%-ig vert el. Hát ott gyönge termés, itt ott szedtünk össze egy keveset belőle. Sajnos a repcefődeket is a kisbeográdi határba, azokon is átment a jég, ott is olyan 25-50%-os kár lett.
1: Az északbácskai térségben leginkább Ludas környékén a március és április szinte csapadékmentesen zajlott. Azokon a településeken, ahol legalább 10-20 mm csapadék hullott, ott 500 kg-mal vagy akár egy tonnával is nagyobb hozam született. A környéken azonban a csapadék elmaradt, ezért a helyi gazdáknak legalább 40-60%-os terméskieséssel kellett számolniuk. De akadnak olyan helyek is, ahol még ettől is nagyobb volt a veszteség. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, védik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Aladics Tibor, ludasi termelő.
3: Talán az utóbbi 10 év legrosszabb terméshozamát tudtuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb termelési átlag a búza esetében a 2 tonna per hold. Ez megijesztett mindenkit, hiszen tényleg az utóbbi időben nem volt ennyire rossz még a kalászosoknak a hozama. Talán emlékszek még a 2022-es évre, amikor az ukrán háború kitört, akkor volt egy hasonló száraz tavaszunk, akkor is hasonlóképpen rosszak voltak a terméseink, csak akkor éppen a szorzónk az 35 dinár volt, nem pedig 20.
1: Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg. Kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik.
0: Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában, közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti az 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracknál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamok szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Ma megkezdte működését a Cosibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.cosibreti.rs címen elérhető portál korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. Elkezdődött az 5. nyárhangoló fesztivál Palicson. A 4 napos

0: Rendezvény sorozat csütörtökön a 0. napon kiállítás megnyitókkal várta az érdeklődőket. A következő napokban finom falatok, kirakodóvásár, koncertek, operett, táncház és számos családi program is szerepel a kínálatban. Rózsa Krisztina riportja.
1: Három kiállítás nyílt meg a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál 0. napján. A látogatók Godnics Bakos Zsanett, Nagy Perge László és Bezzeg Gyula alkotásait tekinthetik meg. A szervezők arra törekedtek, hogy vajdasági vagy vajdasági származású művészek munkáit is bemutassa. Nagy Perge László, grafikus.
2: Két témát lehet megtekinteni tulajdonképpen a kiállításon. Az egyik az ősi magyar motivumok, ugye a magyar nemzeti grafikák, a másik pedig Szabadkáról egy tárlatszerűség. A kiállításnak a címe a felszín alatt, ami tulajdonképpen ráillik mind a két oldalra, tehát hogy egy olyan stílust látunk, ami gondolkozást indít el minden emberbe.
1: A szervezők szerint a legfőbb cél, hogy minél több generációt szólítsanak meg, és hogy a fesztivál egy közösségi élmény legyen. Éppen ezért lesznek gyermekprogramok és családi programok is. Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetője.
3: Mindenkit szeretettel várunk, hogyha röviden kellene elmondanom, akkor azt mondanám, hogy jó programok, jó koncertek, jó vajdasági borok, jó vajdasági ételek és nagy találkozások várják az ide látogatókat, hisz több ezer embert mozgatunk meg, és minden évben többen és többen kíváncsiak erre a fesztiválra.
1: A következő három napban érdekesebbnél érdekesebb programok várják a Palicsra látogatókat. Pénteken fellép a Lumadui, lesz táncház, valamint kirakodóvásár és gyermeksarok is várja a közönséget. Szombaton este pedig a Mozaik Party Band ad koncertet. Vasárnap 21 órától a népszerű Valmar együttes lép fel a nagy színpadon. A teljes műsorfüzetet a rendezvény szervező Szekeres László Alapítvány honlapján is megtalálhatják.
4: Sport.
0: A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától tehát Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe utásért. Holnap 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Workshopok, előadások, közösségépítés. Vasárnapig tart a Szabad Egyetem Kishegyesen, jönnek a részletek, de előtte külpolitika. Először kapott meghívást Magyarország a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésére, amelyet pénteken Rómában rendeznek meg. Orbán Anita külügyminiszter közölte, Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja kiemelt biztonsági és gazdasági érdek. A látogatás során a tárcavezető első alkalommal folytat hivatalos megbeszélést Márko Gyurics szerb külügyminiszterrel. A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott csütörtökön Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezetője a Facebook oldalán számolt be a találkozóról. A bejegyzésben Tar Zoltán arról írt, a magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túl élők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe. Tar Zoltán felvetette, vajon a határon túli magyarok elvándorlásához mennyiben járult hozzá, hogy sokan, különösen a fiatalok úgy érezték, elfogy a levegő körülöttük. Ma a Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel volt szerencsém találkozni egy rövid kézfogásra, tette hozzá. Tüntetést szervezett a Sándor Palota elé a Fidesz-KDNP tegnap. A Stop Önkény címmel meghirdetett tüntetésen az alaptörvény 17. módosítása ellen tiltakoznak. Szűcs Gábor, a Fidesz frakció országgyűlési képviselője felszólalásában elmondta, mit tartalmaz az alaptörvény 17. módosítása. Szerinte például elfogadhatatlan az a személyre szabott jogalkotása, amivel Súlyog Tamást egyetlen mondattal el akarják távolítani. Áder János volt köztársasági elnök elnök is felszólalt. Azt mondta, azért fogadta el a meghívást a tüntetésre, mert a köztársasági elnököt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, és mert az alkotmány tervezett módosítása a jogállam szétverését jelenti. Meggyilkolása után több mint 4 hónappal eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Khamenei-t. A temetési szertartás Irán legszentebb síta kegyhelyén történt szülővárosában, Mashhadban. A gyászszertartások mintegy egy héten át tartottak, hatalmas tömeg vonult végig a tűző nap alatt a legfőbb vezető temetésének utolsó szakaszán. Khamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint 5 hétig tartott, míg nem április elején tűzszüneti megállapodás született. A tűzszünet és a háború befejezéséről szóló keret megállapodás ellenére a konfliktus ismét kiéleződött. Workshopok, előadások, közösségépítés és persze az elmaradhatatlan esti bulik. Újra benépesült a kishegyesi Kátai Tanya, ahol a Vajdasági Ifjúsági Fórum idén is megszervezte a Vajdasági Szabad Egyetemet. A rendezvényre nem csak a környékről, hanem felvidékről is szép számban érkeztek fiatalok, a meghívott előadók pedig olyan kulcsfontosságú témákat hoztak el nekik, mint a lelki ellenálló képesség vagy a retorika fontossága a mesterséges intelligencia korában. Horváth Kátai Orchidea és Annus Beatrix beszámolója.
4: A felvidéki Horváth Norbert a helyi diákhálózattal, a WIFO partner szervezete által érkezett a Kishegyesi Szabad Egyetemre, ami már 3. alkalommal vesz részt. Elmondása szerint a helyi magyar közösség ereje, az inspiráló workshopok és az esti programok hangulata az, ami évről évre visszahozza őt a Kátai Tanyára.
5: Nagyon nehéz felkelni reggel, egy nagyszerű éjszaka után. Reggelente vagy délelőtt workshopok vannak, aztán pedig csapatjátékok és előadások, majd este mindig különböző programokkal kedveskednek nekünk a WIFO-sok, tehát tegnap volt például stand-up, és utána volt egy buli.
4: A Szabad Egyetem egyik meghívott előadója Pásztor Noémi modell influencer volt, aki az identitásról és a rezilienciáról, vagyis a lelki rugalmasságról tartott előadást. Noémi már másodszor tért vissza a Kátai Tanyára előadóként, és mint mondta, örömmel tett eleget a felkérésnek.
6: Szerintem a reziliencia, mint szuperképesség, ha fiatalok vagyunk, ha idősebbek, szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos life skill, nevezzük így, és nagyon fontosnak tartottam erről mélyebben beszélni, és pont ennek a korosztálynak, és olyan esetleg ötleteket adni nekik, eszközöket adni nekik, amikkel erősíteni és élesíteni tudják a rezilienciájukat, és akkor így esetleg az életük során jobban felkészültek lesznek lelkileg és eszközökkel is, gyakorlati eszközökkel is arra, hogyha jön a nehézség, akkor azzal hogyan küzdjenek meg.
4: Első alkalommal látogatott el a Vajdasági Szabad Egyetemre dr. Konstantinovics Milán, nyelvész Magyarországról, aki a retorika és a hatásos kommunikáció témakörét hozta el a résztvevőknek.
7: Nagyon fontosnak tartom ezt a készséget, főleg azért, mert most a mesterséges intelligenciának a korában felértékelődik a szóbeli kifejezőkészség, hiszen a szövegeket gyakran már különböző algoritmusok generálják, viszont amit mi mondunk el, amit mi szóban tudunk érvényesíteni, az belőlünk fakad, az egy itt és most születő varázslat, ezért kiemeltem lényeges, hogy minden fiatal meg tudja jeleníteni a saját érdekeit, a saját énképét egy hatáskeltő kommunikáción keresztül.
4: A 23. Vajdasági Szabad Egyetem programjai a csütörtöki nappal még nem értek véget a Kátai Tanyán. A szakmai előadások, a csapatjátékok és a közösségépítő programok egészen vasárnapig várják a fiatalokat Kishegyesen.
0: Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Szinte teljes kihasználtsággal működik a magyar-kanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés, nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésének helyszínéül. A kempingben a Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kényelmes pihenésről. Az üzemeltetők minden évben fejlesztésekkel és új szolgáltatásokkal teszik még vonzóbbá a létesítményt. A szállásdíjak az elhelyezés típusától függnek, sátorral érkezők számára egy éjszaka 400 dinárba, lakókocsival érkezőknek pedig 540 dinárba kerül. A nyári táborok már javában zajlanak Bácskosút falván, ahol közel 200 fiatal tölti tartalmasan a vakációt. A résztvevők idén is számos altábor közül választhatnak, a sportos programoktól kezdve a kreatív és önismereti foglalkozásokig. Szabó Regina járta a helyszínen tegnap.
8: A tábor vége felé közeledve mindenki nyüzsgött az ebédidőben is. A fiatalok megkapták a pólókat, amit lelkesen írattak alá a társaikkal. Idén is számos altábor közül választhattak a nyári táborokban. A kínálatban a sportos programoktól a kreatív foglalkozásig minden megtalálható. Birkózás, labdarúgás, fitness, íjászat, kreatív írás, makettezés. Csúszdi Nikol. Résztvevő.
9: Ez a 6. évem itt, a makett altáborba vagyok. Azért járok vissza, mert mindig valami új dolgot meg tudok csinálni. Ugye ez az első évem makettem, szóval újdonság mindig van. Új embereket tudok mindig megismerni, és mindig nagyon jó a hangulat.
8: A gyerekeket a színjátszás világába is elkalauzolták, ahol Ágyas Ádám vezette a foglalkozásokat. Bár korábban táborozóként már részt vett a nyári táborban, idén először oktatóként ért vissza.
10: Eléggé fárasztó, de egy nagyon hálás feladat. Nagyon cukik, nagyon lelkesek készülnek. A foglalkozás előtt 20 perccel már ott vannak. Beszélgetünk, el vagyunk, játszunk. A Dzsungel könyvének egy átiratot csináltam, és azt fogjuk majd holnap péntek délután a színre vinni. Elég jól haladunk azzal is. Gyerekekkel díszletet csináltunk, kosztümöket is egy kicsit, maszkokat, ők kifestették a saját farkasmaszkjaikat mindenki magának. Szóval igyekeztem, hogy elég személyes legyen ez számukra ez az egész.
8: A MIT táborban leginkább az általános iskolások vesznek részt, a kamasz tábor már a középiskolások generációjáról szól. A szervezők idén a dzsungel vezér motívumot választották, ami köré építik a szabadidős programokat is. Balogh Bodor Sára, táborszervező.
11: Különböző dekorációkat tettünk, hogy ugye mégis nyár van, vakáció van, a gyerekeknek ne az legyen az első gondolatuk magukban, hogy úristen, már megint az iskolába kell jönni. Úgyhogy dekoráltunk, színpadunk van, különböző foglalkozásokon vesznek részt. Ma mondjuk számháborúzni fognak, a MIT táborosok, a kamasz táborosok pedig filmet forgatnak. Ez mind hozzájárul az esti játékhoz, ami ugye a versenynek a része, úgyhogy este meg játszani fognak, és holnap kiderül, hogy ki nyerte az idei táborokat.
8: Vajdaság minden szegletéről érkeznek ide táborozók, és öröm az, hogy idén a birkózást is kipróbálhatják, emelte ki Szatmári Adrián, Topolya polgármestere, aki munkatársaival együtt megtekintette a táborban zajló programokat.
12: Az önkormányzat mintegy 110 ezer dinár értékben támogatja ezt a rendezvényt, és így fogunk tenni a jövőben is. Nagyon jó hangulat van itt Bácskosút falván a táborban. Több mint 200 gyermek vesz részt a táborban, és hát én azt gondolom, hogy a támogatás az a jövőben is majd folytatódnia kell. Számos minőséges programban vesznek részt a gyerekek, és hát mindaz mellett, hogy tanulnak, barátkoznak is.
8: A nyári táborok nem csak a tanulásról és az új készségek sajátításáról szólnak, hanem a közös élményekről, az ismerkedésről és az életre szóló barátságokról is. Ezekből pedig idén sem volt hiány Bácskosút falván.
0: Híradunk végén pedig egy örömhír a Pannon RTV házatájáról. Az éjszaka folyamán megszületett Kartali Ritának, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztő helyettesének, valamint Kartali Róbertnek, a Hét Nap főszerkesztőjének és az SMR reggeli műsorvezetőjének harmadik kislánya, Kartali Zsejke Flóra. A baba és az anyuka is jól vannak, és immár 5-tagú család vagyunk, írta a Facebook bejegyzésében az édesapa. Gratulálunk az új családtaghoz, jó egészséget kívánunk az anyukának és a babának. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
13: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29 fok van, ma túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel, eső viszont nem valószínű, a nyugati északnyugati szél gyenge, illetve mérsékelt marad. Holnap is változóan felhős, de alapvetően meleg, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29-31 fok között alakul a csúcsérték.
13: Hírműsorok óránként.
14: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
13: SMR. Reklám következik.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
19: Várom a postást.
18: Jön a nyugdíj?
19: Azt várhatom.
18: A számlákat hozzák.
19: Na azt nem várnám.
18: Hát akkor?
19: Ma hozzák a 7 napot.
20: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
21: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
22: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 10-én pénteken a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 91 para, 1 svájci frank 127 dinár 47 para, 1 angol font 137 dinár 72 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 50.

Nézzük, mit érdemes ma megnézni. 13 órától a kincses ládánk Horgossa látogat, 14:30-kor a kalamár és a vajdasági gyerekek verseit és prózai alkotásait mutatja be, majd a Pécsi Kör kulturális magazin jelentkezik. Délután 15:00-tól a Közelkép a Firigyházi Gasztrofestre kalauzolja a nézőket, 15:30-tól pedig a szubjektív vendégek Kalmár Zsuzsa, a Palicsi Színjátszó Grund vezetője lesz, akivel a gyermekszínjátszásról és a színészet oktatásáról beszélgetnek. 17:00-tól a Panongazda az arató ünnepségekről, a kajszi termésről és a dinnye szezonról számol majd be, 17:30-tól pedig következik a híradó, este 6:10 után a forog a kamera, ezúttal az Isten szem előtt című dokumentumfilmet mutatja be, a romániai Székely Dezsről, majd este 8:00-tól ismét híradó, ezt követően zenezóna, végül pedig Jazz Night várja majd a nézőket, Halcsa Veronika Quartet koncert felvételével. Közben egy fontos lakossági információra is felhívjuk a figyelmüket. A közösségi oldalakon megjelent bejegyzések szerint Szabadka nagy részén a megszokottnál jóval magasabb, akár 280 voltos hálózati feszültséget is mérhettek. Többen arról számoltak be, hogy a szünetmentes tápegységek, vagyis az UPSZ-ok automatikusan akkumulátoros üzemmódra kapcsoltak a feszültség ingadozás miatt. Amennyiben valakinél elektromos készülék hibásodott meg, érdemes azt mielőbb bejelenteni az áramszolgáltatónál, hogy a káreseményt kivizsgálhassák. Fontos hozzátenni, hogy az információ a közösségi médiában terjedő bejegyzéseken alapul, hivatalos megerősítés egyelőre ezzel kapcsolatban nem érkezett. Mi pedig hamarosan a Mozaik utolsó órájába lépünk el.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Zuzanna. Ma megkezdte működését a Koszibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alekszandr Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is. Ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén szertálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel.

0: vásárlás jár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Először kapott meghívást Magyarország a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre, amelyet pénteken Rómában rendeznek meg. Orbán Anita, magyar külügyminiszter közölte, Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja kiemelt biztonsági és gazdasági érdek. A látogatás során a tárcavezető első alkalommal folytat hivatalos megbeszélést Márko Gyurić szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Tárgyal továbbá Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is. Programja részeként a Rómában és Vatikánban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákkal, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársaival is találkozik. Szinte teljes kihasználtsággal működik a magyarkanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésének helyszínéül. A kempingben a Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kényelmes pihenésről. Az üzemeltetők minden évben fejlesztésekkel és új szolgáltatásokkal teszik még vonzóbbá a létesítményt. A szállásdíjak az elhelyezés típusától függnek, sátorral érkezők számára egy éjszaka 400 dinárba, lakókocsival érkezőknek pedig 540 dinárba kerül.
1: Sport.
0: Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, 14 óra 30 perctől ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev csap össze. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. Eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic 5-ször nyert.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel, eső nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél gyenge, illetve mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérsékleti érték 29 és 30 fok körül alakul.
2: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Ahogy ígértem, a Mozaik utolsó órájában a szemünk védelméről lesz szó. Nyáron sok időt töltünk a szabadban, de vajon eleget teszünk azért, hogy megóvjuk a szemünket az erős UV-sugárzástól? Milyen napszemüveget érdemes választani, és mire figyeljünk oda a vásárláskor? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Bera Izabella optikussal. Üdvözlöm a műsorban!
3: Jó napot kívánok!
2: Kezdjük az elején rögtön a legfontosabbal, hogy a nyári hónapokban miért van nagyobb veszélynek kitéve a szemünk? Mit okozhat az erős UV-sugárzás?
3: A nyári hónapokban erősebb az UV-sugárzás, emellett hosszabbak a napok, mint ahogyan a bőrünket is védjük naptejjel, a szemünket is kell napszemüveggel. Megfelelő védelem nélkül többek között szürke hályog is kialakulhat az évek során, illetve az erős UV-sugárzás a szemhéjon is okozhat daganatos megbetegedést, valamint a bőr korai öregedéséhez is vezethet.
2: Milyen tüneteket észlelhetünk?
3: Vörösebb a szem.
2: Éghet, fájhat rögtön, és igen, akkor ez már az a tünet, de ez mennyi idő után jelentkezik, hogy alakulhat ki?
3: Vannak olyanok, amelyik rögtön jelentkezik, viszont gyorsan elmúlik. Viszont a szürke hályok pedig az évek során alakul ki, minél hosszabban van a szemvédelem nélkül UV-sugárzásnak kitéve.
2: Sokan csak divat kiegészítőként tekintenek a napszemüvegekre, de mennyire fontos valójában, hogy megfelelő UV-védelemmel ellátott szemüveget válasszunk? Mire érdemes odafigyelni, vagy mire kell figyelnünk, ha választunk szemüveget?
3: Az a legfontosabb, hogy megfelelő UV-védelemmel ellátott szemüveget válasszunk, mivel hogyha nincs UV-szűrője, a sötét lencse mögött kitágulnak a pupillák, és a szembe sokkal több káros sugár jut, mint hogyha nem tettünk volna fel semmit.
2: Milyen számozással kell, hogy el legyen látva? Mert tudjuk azt, hogy mindenféle üzletben, benzinkutakon tudunk vásárolni napszemüvegeket, de mire érdemes odafigyelni, választunk egy szemüveget?
3: UV 400, illetve hogyha írja rajta, hogy UVA és UVB sugarak ellen is véd, kell választani.
2: Az pedig teljesen mindegy, hogy milyen fényhatást érzékelünk a szemünkkel, hogy inkább sötétebb felé húzzon, vagy lehet inkább kékes fényű, vagy mi a jó?
3: A szürke az, amelyik nem torzítja el a színeket, csak leárnyékol. Létezik még barna, illetve zöld is, ezek a klasszikus színek. Sokan azt mondják, hogy sokkal kontúrosabban látnak például vezetéskor, de ez is egyén függő, fel kell próbálni, hogy melyik kellemesebb.
2: Gyakran halljuk azt is, hogy polarizált lencse. Mit jelent ez, és miben különbözik a hagyományos UV-szűrős napszemüvegektől?
3: A polarizált napszemüvegek is 100%-ban UV-szűrősek, viszont ezek kiszűrik a vízszintes felületekről ferdén visszaverődő vakító fénysugarakat. Az ilyen felületek például a víz, az aszfalt vagy a hó.
2: Tehát akkor ez vezetés közben vagy akár tengerparton sokat tud segíteni?
3: Igen, autóvezetéshez ajánljuk, és vízparton, víz mellett csónakázáshoz pedig a legjobb választás. Vízitéli sportokhoz úgy szintén, és a horgászok is előszeletettel viselik, mivel látják az úszót a vízfelszínén, és hogyha tiszta a víz, akkor valamennyire lelátnak a felszín alá. Polarizált lencséknek egyetlen hátulütője van, mégpedig az, hogy kütyű használatkor egy kicsit bezavarhat, mivel az LCD és a LED kijelzők is ugyanezt a technológiát alkalmazzák.
2: De már vannak olyan szemüvegek, amik ötvözik ezt mind, nem? Hogy UV-szűrős is, polarizált védelmes is, és akár a LED ki, ez a kék fényszűrő napszemüveg.
3: Tehát a kijelzők megcsinálják úgy, hogy álló, illetve fekvő helyzetben ne zavarjon be a szemüvegbe. Tehát amikor szemüvegviselésekor.
2: Említsük meg azt is, hogy a gyerekek szemét nagyon fontos ugye védeni, de mire érdemes odafigyelni a legkisebbek esetében? Hány éves kortól ajánlott napszemüveget vásárolni, és miért?
3: A legkisebbeknek is léteznek napszemüvegek, ők még érzékenyebbek az UV káros sugaraira, és vannak számukra kifejezetten legkisebbeknek készült napszemüvegek. Ezek 100% UV-szűrősek, polarizáltak, illetve rugalmas anyagból készültek, hogy kényelmes legyen a viselésük.
2: Mi a tapasztalata, hány éves kortól vásárolnak a szülők már a gyerkőcöknek napszemüveget?
3: Azt szoktuk ajánlani, hogyha tengerre mennek, akkor mindenféleképpen szerezzenek be a legkisebbeknek is egy jó minőségű napszemüveget.
2: Tehát ez a legbiztosabb.
3: Az a legbiztosabb, meg a kis sapka, és hogy a legnagyobb tűző napsütésben ne menjenek ki.
2: Visszagondolva, hogy kiknek ajánlott különösen a napszemüveg viselése, mi a helyzet a világos szeműekkel? Felvetül sokszor a kérdés, hogy a barna szeműeknek jobban védve van a szemük a napfénytől, de mi a helyzet a világos szeműek? Ez csak tévhit, vagy tényleg van ilyen, hogy az ő számukra intenzívebb védelem
3: nem, van? Nem, ugyanaz a helyzet, mint a világos bőrűeknél, hogy nekik fokozottan figyelni kell és védeni kell a bőrüket, szemüket.
2: Akkor nekik erősebb UV-szűrős napszemüvegre van lenne szükség?
3: Tehát ugyanaz az UV-szűrővel rendelkező napszemüveget viselik, csak ő nekik sokkal többet kell viselni. Tehát amint kilépnek, akkor az ajánlott, hogy tegyék fel ezeket a szemüvegeket. A legtöbb napszemüveg dioptria nélküli. Azok, akik szemüvegesek, ezeket nem tudják viselni, mivel akkor nem fognak élesen látni. De számukra is van megoldás, nem is egy. A legegyszerűbb verzió a már meglévő szemüvegre csíptethető napszemüveg klip. Ez nem a legesztétikusabb megoldás, de gyors és az egyik legolcsóbb. Léteznek olyan keretek is, amelyeknek van egy mágneses napszemüveg része is. Ez szükség esetén felpattintható, illetve levehető. Ha valaki szemüvegvásárlás előtt van, elgondolkodhat ezen az opción. Viszont ha nem szeretne a mágneses klippel foglalkozni, félve, hogy elveszíti, csináltathat dioptriás napszemüveget is, illetve fényre sötétedős lencsét is választhat. A fényérzékeny lencsékből is több fajta van, akár autóban sötétedős is, vagy olyan, amelyik sötét állapotban polarizált.
2: Ha valakinek most jut eszébe, hogy nyaralás előtt készítsen magának, vagy készítessen magának egy olyan napszemüveget, ami számára megfelelő és akár dioptriás, akkor mennyi időre számíthat? Mennyi idő még elkészül egy ilyen napszemüveg?
3: Néhány naptól egy-két hét is, attól függ, hogy milyen minőségű ez a lencse, illetve hogy honnan rendelik. Léteznek olyan lencsék, amelyiket Szerbiában gyártják, azok gyorsabban ideérnek, amelyiket külföldről rendeljük, azoknak kell több idő, hogy ideérjen.
2: És milyen időközönként érdemes ezeket megújítani? Mindig, amikor ellenőriztetjük szemünk állapotát, akkor hozzá kell ugye igazítani a napszemüveget is.
3: Ameddig nem változik a dioptria, vagy nem karcolódik össze a lencse, addig ezeket lehet viselni. Tehát nem egy szezonra szólnak. Nem szükséges a legdrágább napszemüveget megvenni, hanem egy ilyen középárkategóriás, közepes minőségű napszemüveg megfelel. Csak az ilyen piacos és drogériás napszemüvegektől tartózkodjunk, mivel vagy nem megfelelő az UV-szűrője, vagy a lencséje olyan, hogy torzít, illetve nagyít.
2: És többet árthat, mint használ.
3: Igen.
2: És mi a helyzet a kontaktlencsét viselőkkel? Elegendő a lencse UV-védelme, vagy nekik is pluszban szükségük van napszemüvegre?
3: Szükséges pluszban napszemüveg, mivel nem mindegyik kontaktlencse 100%-ban UV-szűrős, meg ugye az teljesen áttetsző és nem árnyékol. Tehát a kontaktlencse mellett szükséges egy napszemüveg is.
2: Ön optikusként vett észre, milyen tévhitekkel találkozik leggyakrabban, ami a napszemüvegeket illeti?
3: Az, hogy akármilyen napszemüveg jó. Nem, mert ahogy elmondtuk, hogy amelyiknek nincs UV-szűrője, az sokkal többet árt, mint használ.
2: Épp ez miatt, hogy kitágul a pupilla, és sokkal intenzívebben jön a fény.
3: Igen, igen.
2: Mit tehetünk még a szemünk egészségéért a nyári időszakban?
3: Szabadban viseljünk napszemüveget, légkondicionált helyiségekben ügyelni kell a páratartalomra, mivel száraz légtérben a szem könnyen kiszáradhat. Ilyenkor ajánlott vagy párásítani, szükség esetén pedig műkönnyet is alkalmazhatunk.
2: És ezt milyen gyakran érdemes használni?
3: Ez olyan, hogy szükség szerint. Tehát amikor úgy érzi az ember, hogy kiszáradt a szeme, akkor csepegtethet a műkönyvből. A kontaktlencséseknek is ugyanígy figyelniük kell a szárasság ellen, szemszárasság ellen. Nekik kontaktlencsével kompatibilis műkönnyet kell használni, illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy ezekkel a hónapos lencsékkel, tehát ami egy hónapig tart és minden este leveszi az ember a folyadékba, reggel visszateszi, ezzel nem szabad fürdeni, sem a tengerben, sem a folyóban, tóban vagy a klóros vízben, a baktériumok, illetve a vegyszerek miatt. Ajánlott nyaraláskor eldobható kontaktlencsét vásárolni, és akkor is úszószemüveget vagy búvárszemüveget feltenni.
2: És hogyha már megtörtént a baj, fájdalmat érzünk, mikor érdemes orvoshoz fordulni? Milyen fájdalmak, vagy mennyire tartós fájdalom esetén?
3: Egy-két napon át tartó kellemetlenség után érdemes fel keresni egy szemorvost.
2: Ilyenkor miket tapasztalhatnak, akik ilyesmivel találkoznak? Égő érzés, szúró érzés, vagy a fényt máshogy érzékelik, máshogy látnak?
3: Vörös is lehet a szem felülete, meg ugye ez a kellemetlen érzés.
2: Köszönöm a beszélgetést, reméljük, hogy sikerült néhány hasznos tanáccsal szolgálnunk, és bízunk benne, hogy a hallgatóink is tudatosabban figyelnek majd szemük védelmére, hiszen egy jó minőségű UV-szűrős napszemüveg nem csupán divatos kiegészítő, hanem az egészségünk fontos védelmezője is lehet. Bera Izabella optikust hallották.
3: Viszont hallásra.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Szabadkán kiadó egy kétszobás lakás, teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket egyébként a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Műsorunk technikai hátterében változás történt. Nagy Viktor átadta helyét, a következő órákban pedig Váradi Valentin fog gondoskodni arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. A folytatásban közlekedési információ következik. Ha a város felé tartanak, érdemes egy kicsit jobban odafigyelni. Sebesség ellenőrzést végeznek a Pionír édességgyár közelében a város irányába vezető szakaszon. Vezessenek türelmesen és tartsák be a sebességhatárokat, valamint figyeljenek egymásra.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ezzel pedig a mai Mozaik adásának végéhez is érkeztünk, mielőtt viszont búcsúznánk, még egy gyors hétvégi programajánlóval érkezem. Ha ma Palics felé veszik az irány, 16 órától ünnepélyes fesztiválnyitóval veszi kezdetét a nyárhangoló, egész délután kirakodóvásár, játékudvar és családi programok várják majd a látogatókat. 19 órától Stefánovics Angéla stand-up előadását láthatják, 20 órától a Timien Dani akusztik duó lép színpadra, 21 órától pedig a Lumadui koncertje következik. A napot 22 óra 40-től látványos lecsó, majd 23 órától késő estig tartó táncház várja majd az érdeklődőket, garantált a jó hangulat minden korosztály számára. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Mérleg című műsor várja önöket. A mai adásban a magyar szecessziós építészet páratlan örökségéről lesz szó, egy nemrég bemutatott hiánypótló kötet kapcsán, megismerhetik a korszak legismertebb mestereit, valamint számos eddig kevésbé ismert szecessziós épület történetét. A mikrofont most átadjuk, a Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annos Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Ruf Bálint, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány által végzett átvilágítások első eredményei hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek, és napokon belül megtehetik az első feljelentéseket is. A tárca vezető az 5 pontban című podcastben beszélt a kormány munkájáról és a tervezett intézkedésekről. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a kabinetbe kerülése óta megdöbbentette mindaz, amit az elmúlt évek állami szerződéseinek és támogatásainak vizsgálatájáról és a tervezett intézkedésekről. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a kabinetbe kerül

0: Tovább szeretné fokozni az együttműködést Szabadka és Olaszország között a város polgármestere Stevan Bakić és Olaszország szerbiai nagykövete Luka Gori, aki ma Szabadkára látogatott. Már léteznek gyümölcsöző kapcsolatok gazdasági téren, az északbácskai körzetnek és Olaszországnak tavaly például 207 millió dollárnyi árucsereforgalma volt. A külföldi gazdasági partnerek közül az olaszok benne vannak a top 5-ben, mondta a polgármester a találkozó után. Fontos a kulturális együttműködés is, Szabadkán nyílt meg Szerbia harmadik olasz kulturális központja 2015 őszén. Azóta számos programot szerveztek és képzéseket, egyebek mellett nyelvtanfolyamokat tartanak. Az olasz nagykövet a városházán tett látogatása után felkereste a szabadkai olasz központot, amely a Jován Nenád Cár tér 7-es szám alatt található. Jelentős áramellátási problémák léptek fel ma Szabadka több városrészében. A nap folyamán több helyről is jelentős túlfeszültségről érkeztek lakossági bejelentések. Ezek egyes háztartásokban elektromos berendezések meghibásodását is okozhatták. A túlfeszültség pontos okáról és az esetleges károkról egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az áramszolgáltató. Ez a helyzet a Pannon RTV televíziós és rádiós sugárzásában is fennakadásokat okozott.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén továbbra is 28 fokot mutat a hőmérő. Holnap változóan felhős, de alapvetően meleg, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29 és 31 fok között alakul a csúcsérték. Vasárnap is teljesen száraz, napos idő lesz.
2: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is!

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunk témája a szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1899 és 1918 között. A stílus legfőbb sajátossága, hogy a nyugati irányzatokkal szemben erősen merített a magyar, perzsa és indiai népművészeti motívumokból, ötvözve azokat a korabeli vas és üvegszerkezetekkel. A korszak legmeghatározóbb emblematikus alakja és mesterművei Lechner Ödön, a magyar Gaudi, ahogyan nevezték, építész teremtette meg a nemzeti szecesszió stílusát. A pécsi zsolnai porcelán manufaktúra páratlan, időjárás álló kerámiai és pirogránit díszei elengedhetetlen elemei voltak a szecessziós építészeteknek ebben a régióban. A monumentális kiadvány, amelyet Szabadkán a szecesszió hetében mutattak be, mindezt részletesen leírja és illusztrálja is. A kötet célkitűzése hiánypótló módon feldolgozza, és mind a szakmai közönség, mind a nagy közönség számára bemutassa, közkincsét tegye a szecessziós építészeti örökséget különös tekintettel az eddig a kutatás fókuszában be nem került épületekre. Amellett, hogy vannak olyan városok, amelyek önmagukban megérdemelnének egy kötetet, számos újonnan felfedezett épület és építész ismerhető meg a könyv hasábjain. A több mint 800 oldalas kiadvány a tárgyalt időszakban az Osztrák-Magyar Monarchia részét képező történelmi Magyar Királyság területén a szecessziós építészetet mutatja be, valamint stílusbeli összefüggéseinek hiánypótló részeire is rámutat az 1893-as első épített örökségi emlékektől egészen 1918-ig. A szecessziós mozgalom bemutatása egy bevezető szakmai tanulmány, valamint kereken 600 egészben vagy részben eredeti állapotában vagy átalakított formában, de napjainkban is álló épített örökségi emlék egységes szempontok alapján történő ismertetésén keresztül valósult meg. Azonban a szakma mellett a nagy közönség is nagy érdeklődést mutat a kötet iránt, hiszen eddig ilyen széles körű, részletes és gazdagon illusztrált összefoglaló még nem jelent meg. A kiadvány szerkesztői Bariné Baldavári Eszter művészettörténész, a Budapesti Iparművészeti Múzeum adattárának és könyvtárának vezetője, valamint Virág Zsolt művészettörténész, a Magyar Kastélyprogram Kft. Igazgatója, akiket Szabadkán a szecessziós rendezvény könyvbemutatóján a Szabadkai Városi Múzeumban kérdezhetett munkájukról a riporter.
3: Láttunk itt egy valami csodát, mert egy olyan kötetet állítottak az önök szerkesztésében össze, amely azt hiszem, hogy hát történelmi értékű és történelmi jelentőség, és ha szabad ilyet mondani, az utolsó perc előtti percben készült el jó néhány szecessziós emlék szempontjából. Hogyan született meg a gondolat?
4: Igazából már régóta gondolkodtunk azon szakmai berkekben, hogy konferenciát kellene szervezni, vagy nagyobb kutatást indítani a témában, és aztán belevágtunk szerkesztőtársammal, Virág Zsolttal. Inkább az volt a kacifántos, hogy akkor hány épületet mutassunk be, mindenképpen szerettünk volna egy nagyobb merítést, egy viszonylag teljes képet adni, ezért döntöttünk amellett, hogy 600 épület szerepel majd a kötetben.
3: Így most, hogyha visszanéz, akkor sikerült ez a teljes kép?
4: Némileg sikerül, de hát még mindig lehetne nagyon-nagyon sok épületet találni, ismerjük is ezeket részben, csak ezúttal nem kaptak helyet a kötetben, illetve még azért jó lenne fel is fedezni a kevésbé ismert területeken épületeket.
5: Tulajdonképpen a történelmi Magyar Királyság 1918-ig terjedő közigazgatási egységének az alapját vettük alapul a könyvben, hiszen ez volt a szecessziós stílus irányzat kibontakozásának a közjogi kerete. Ami érdekes volt, hogy voltak nagyon jó feldolgozott városok, de ezek voltak kisebb számban. Annál több volt viszont a Fejér Folt, Máramaros vármegyéről vagy Áron vármegyéről például szinte semmi nem jelent meg nyomtatásban. A szlovák művészettörténész kollégák sem ebbe az irányba kutattak, hanem inkább esetleg középkori vagy barokkori épületeket. És egy olyan egységes szerkezetbe foglalt homogén épületállomány bemutatást tűztünk ki célul, amelyre utána rá lehet építeni további következtetéseket, mind a stílusirányzat, mind az épülettípusok, mind az építető gazdasági körülményei, mint pedig az épületek használata szempontjából, vagy esetleg fel lehet ismerni a regionális jellegzetességeket, amelyek meghatározták mondjuk Temesvár vagy Marosvásárhely építészetét.
2: Mi volt a főirány? Hogyan választották ki? Miként merítettek a rendelkezésre álló anyagból?
5: Nagyon fontos volt, hogy a 600 épület mindegyike álljon, legalább részben, épségben, vagy esetleg átalakítva. Voltak olyan épületek is, amelyek ma már csak tömegükben emlékeztetnek egykori önmagukra, hiszen a díszítőelemeket azóta eltávolították. Itt természetesen az archív képekkel fel tudtuk idézni mind a külsejét, mind a belsejét, amikor még teljes pompájában állt az épület. Nagyon vegyes a kép, vannak nagyon szépen felújított épületek, ahol a történt épületszerkezetek szépen restaurálva, in situ megvannak az épületen, és vannak olyan épületek is, amelyek gyakorlatilag romosodnak. Az egyik ilyen ikonikus példa, például a Babapusztai Fernbach kastély, amely a darmstadti Jugendstil irányzatának az egyetlen magyarországi képviselője kastély szempontból. Ez például hát az utolsó napjait éli. Attól, hogy műemléki védettsége van egy épületnek, attól még sajnos nem biztos, hogy az meg is menekül. Ugyanakkor vannak olyan épületek, amelyek nem élveznek védettséget, de esetleg egy település centrumában állnak. Van olyan funkció, és van olyan tulajdonos, aki ezt, ami miatt tudják hasznosítani, és van olyan tulajdonos, aki tudta finanszírozni a hát a nem olcsó felújítást. Nagyon vegyes a kép ilyen szempontból is, minden épületnél a védettség tényét, amely egyébként országonként eltérő, tehát van, ahol többféle műemlék kategóriába osztják, van olyan is, ahol van helyi védett kategória, ezeket mind feltüntettük, és azt mondhatjuk, hogy az épületeknek többsége az védettséget élvez valamilyen formában, de sajnos ez vissza kevéssé hat ki az állapotukra.
2: Néhány objektum vajon előnyt élvezette, és ha igen, mi határozta ezt meg?
5: Mindig igényszintől függ, talán egy most aktuális példát hagy meséljek el. 2021 és 2023 között került sor a Kecskeméti Városháza felújítására, amely műemléki ICOMOS díjat kapott, példaadó műemlékgondozás kategóriában építőipari NIVO díjat kapott. Kétségkívül nehéz volt azokat a szakembereket, restaurátorokat szerződtetni a munkához, lévén, hogy ők azért már viszonylag kevesen vannak, akik ezt a századfordulós ipari boom színvonalán tudták produkálni. De ahol ez sikerül, és mondjuk van egy ilyen építetői szándék, és van egy olyan menedzsment, aki erre figyel, ott valóban csodálatos eredmények elérhetők, és hát látunk olyat is, ahol még inkább leverik a díszítelemek egy részét, hogy annyival is kevesebbet kell restaurálni.
3: Az igazság az, hogy járt itt nálunk az akkori főépítészt, és hallottuk a részletes történetet. Milyen tragédiákra leltek a kutatásaik közepette, mert hogy ugye, volt, amelyik épületet közben veszítettek el, de volt-e olyan, hogy állt az épület, de megcsonkították, félig meddig átalakították? Tehát mit jelentett a művészettörténésznek egy-egy ilyen épülettel találkozni?
4: Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, egy szecesszió kutatóként ez egyáltalán nem meglepő, mert én első sorban egy budapesti építésznek az életművével foglalkozom, és sokszor, amikor ellátogat az ember egy-egy épületéhez, akkor azt gondolja, hogy egy modernista épülettel van dolga, mert teljesen, én azt szoktam mondani, hogy szinte mintha leborotválták volna a homlokzatot, és csak az archív felvételekből tudja meg, hogy egykor ez egy szecessziós, egy gazdagon díszített épület volt. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos nem meglepő, és számos alkalommal találkoztunk. Például azt szeretném kiemelni, 2017-ben volt Megyaszai István emlékével, és egy nagyszabású programmal készültünk ebből az alkalommalból, és mire igazából a szervezés megvalósult maga a konferencia, addigra a belváros szívében, a Vörösmarty tér közelében a Dorottya utca 8 szám alatti házat azt lerombolták, tehát hogy volt ilyen is, és nagyon, hogy mondjam, ilyen érintőlegesen azért ez a szecessziót is érinti, de sok esetben találkoztunk szépen gondozott, felújított épületekkel. Azt ne felejtsük el, hogy ez azon is múlik, hogy mondjuk a tervanyag megmarad, de tudjuk-e, hogy mi alapján érdemes felépíteni, vagy felújítani egy-egy épületet. És az a szerencsés helyzet, hogy a Pécsi Zsolnai gyárban megmaradtak a fazonkönyvek, illetve a különféle mutatások, tehát sokszor ezek is a segítségünkre vannak, vagy az Iparművészeti Múzeum ötvös gyűjteményében, illetve adattárában egy nagy hagyaték van Jungfer Gyula ötvös mesterhez kötődően, tehát azért nincs elveszve a kutató, amikor hozzá kell fogni egy-egy ilyen dokumentáció, egy ilyen felújítás előtti dokumentáció elkészítéséhez.
3: Ugyanakkor bizonyára híre ment annak, hogy maguk ketten mind dolgoznak, meg még hány munkatársuk van, és hogy mivel foglalkoznak. Hatott ezzel valamennyit azokra, akiknek más szándékaik voltak a szecessziós épületekkel, tehát meg tudták-e közvetve vagy közvetlenül védeni ezeket az épületeket, amelyeknek már majdnem, hogy megpecsételődött a sorsuk?
5: Nagyon fontos cél volt a kötet szerkesztésénél, hogy a rossz állapotú épületekre is felhívjuk a figyelmet, amelyekről eddig nem volt publikáció. A 600 közölt épületből 232-re még soha sehol nyomtatásban semmi nem jelent meg, tehát abszolút alapkutatásnak mondható. Ezek inkább középtávon fejtik ki a hatásukat, hiszen azáltal, hogy bekerült az épület a kötetbe, nyilván bekerül a köztudatba, először csak a szakmai berkekben, utána az érdeklődő nagyközönségnél, hiszen a szecesszió pont az a stílus irányzat, amelyet a nagyközönség is nagyon kedvel. És ezután, hogyha az a tudat folyamatosan és egyébként dinamikusan kifejlődik, hogy a szecessziós építészet, ami lehet, hogy még csak 120-130-140 éves, de érdemes a védelemre, akkor ez már egy olyan társadalmi nyomást tud eredményezni adott esetben a döntéshozókon egy-egy közösségben, egy-egy önkormányzatnál, amely egy nagyobb odafigyelést vagy a pályázati források ilyen irányba történő átcsoportosítását teszi lehetővé.
4: Bocsánat, nekem eszembe jutott két pozitív példa ezzel kapcsolatban. Az egyik az a Szatmárnémetiben álló Pannonia szálló, ahol, amikor először jártunk, ott még fel volt állványozva, de éppen még az utolsó pillanatban a fotós kollégánk ellátogatott, és már a felújított homlokzati kép került bele a kötetbe. Ugye egy Lechner követő párosról van szó, Bálint Zoltánról és Jánbor Lajosról, ők tervezték a magyaros épületet, illetve szintén fel volt állványozva Zimony főutcáján egy Frányó Jáncs vagy Jáncs Ferenc által tervezett épület. Ez végül is a felállványozott állapotba került be, de én egy néhány héttel ezelőtt jártam arra fel, és láttam, hogy az is nagyon szépen megújult.
5: És egy kastélyt is említsünk Szlovákia mai területéről. Trencsén mellett van Kenyereden a Balestrém kastély, amely a Loire-völgyi, késő gótikus és reneszánsz kastély formákat lényegíti át szecessziósá, így a stílusjegyei szempontjából. Ennek az épületnek a felújítása is zajlott párhuzamosan a kötet szerkesztésével, és most már egy külsejét tekintve kifejezetten jó állapotban van.
3: És tudjuk, hogy nem szabad ilyet kérdezni, hogy melyik volt a legkedvencebb terület, amelyet földolgoztak, de azért egy kicsit minden szentnek maga felé hajlik a keze. Véletlenül került a Reichl palota képe a címoldalára a kötetnek? Ennek a 816 oldalos kötetnek?
4: Nekem szecesszió kutatóként, még így a 600 tétel tekintve is olyan, mintha azt kérdeznék, hogy melyik gyerekemet szeretem a legjobban, tehát ezért nincsen. Viszont amikor beszélgettünk és néztük a szebb fotókat, akkor abban biztosak voltunk, hogy mindenképpen a magyaros szecesszió élvonalából szeretnénk választani, és egész egyszerűen nem volt nagy ellenvélemény, ebbe konszenzus volt, hogy szeretnénk mindenképpen.
5: Igen. Egy nehézség volt, hogy nagyon nehéz a palotát fotózni. Őrült nehéz a palotát fotózni, nyilván az előtte parkoló autók miatt, de sikerült szerencsére Ujjás Attila fotós barátunknak, aki az egyik legelismertebb magyar épületfotós napjainkban. Szerencsére sikerült olyan képet készítenie, ahol nem voltak autók a palota előtt, ez egy esti kép egyébként.
3: És ugye sokat beszéltünk arról, hogy ilyen állapotú, olyan állapotú épületeket találtak Vajdaság szempontjából. Hogy nálunk mi a helyzet, tehát Vajdaság területén, délvidéken, majd így mondom, a szecessziós épületek megőrzését illetően rossz vagy jó a helyzet?
4: Mindenképpen én azt látom a kutatásokból, hogy foglalkoznak vele. Tehát amikor például bekerült a Magyar Edétől annyira nem is közismert horgosi vasútállomás, akkor is azokkal a mostani hírekkel találkoztam, hogy szeretnének foglalkozni a felújítás kérdésével, és nem szeretnék pusztulni hagyni az épületet.
5: Vannak vegyes példák, ez néha az épületek a funkciójától is függ, hiszen egy városháza, mondjuk Zentán, az értelemszerűen általában egy felújított állapotban van, míg mondjuk egy távoli pusztán álló kastély, mint az említett Baba Pusztai Ferma kastély, az megint csak egy speciális helyzet, az most valóban az utolsó óráit éli. Tehát ahogy a Kárpát-medence többi részében, itt a délvidéken is nagyon vegyes a kép, így az ébredek felújítottsága vagy fel nem újítottsága szempontjából.
4: Zimony és Pancsova még igen, Belgrád már nem.
5: Az egykori Szerémvár megye, az benne van, Száva Szent Demeter is például, onnan is van példa. Alapvetően Szerém, Bács-Bodrog és Torontál vármegye ide eső része, még Temes vármegyének vannak a mai Szerbia területére eső részei, de ott viszont pont nem volt szecessziós épület, olyan, amely bekerült volna a kötetbe, vagy bekerülhetett volna a kötetbe.
3: Hogy érzik a szerzők, tudtak egy teljes képet, vagy mindenképpen kell, muszáj, belső kényszerük van, hogy ezt folytatni kell, ezt a munkát.
6: De nyilván van még 600 épület.
4: Hát kutatást befejezni nem lehet, csak egy picit szüneteltetni. Biztos, hogy lehet, és igazából amikor elkészült a kötet, még úgy ilyen szemmel nem is volt időnk átnézni, mert hogy azért 61 szerző munkájáról beszélünk, és nem gyakran volt lehetőség arra, mindenki a saját feladatával foglalkozott, hogy mondjuk akár egy konferencia, akár egy úgymond ilyen konzílium keretein belül megbeszéljük azt, hogy ó, hát ez a kereskedő, aki építető volt, emitt is felbukkan, vagy hát ismerték egymást, tehát hogy ezek az ilyen hálózat, vagy ilyen ismeretségi kapcsolatokat most lenne jó a könyv alapján megnézni, ez még biztos, hogy várat magára, illetve ezt feladatomnak is érzem, mert azt tudna igazából szerintem még rengeteg érdekesség elszolgálni.
3: Kinek szánták ezt a kötetet? Gyönyörű, szép, úgy, aki méterre vásárolja a könyveket, az örülni fog neki, de hogy gyönyörűségesen szépen illusztrált minőségben, kitűnő lakkozott papíron, kemény kötésben, szóval rengeteg képpel, színes képpel. Ki az, aki nyilván nem mint a regény, úgy kell olvasni, de ki az, aki valójában hasznát veszi, értékelni tudja, és javára válik, hogyha a kezébe kerül.
6: Szakemberek.
4: Igen, pedig pont a szakembereket mondtam, azért első körben, mert hogy ez azonnal látszik a könyvnek a felépítéséből, tehát ezért került bele névjegyzék, helyjegyzék, külön építészekről szóló jegyzék, ebben egyébként nem csak építészek, hanem építőmesterek is szerepelnek, sőt azok az építészek is, akik mondjuk egy kortárs átépítés során neves, vagy hogy mondjam, jó eredménnyel nyúltak hozzá az épülethez. Ebben mindenképpen, szerintem a végjegyzetek számában is azt mondhatjuk, hogy a szakma mindenképpen tudja használni, viszont mégis ezeket a szócikkeket úgy igyekeztünk megírni, hogy ismeretterjesztő is legyen benne, legyenek a legfontosabb adatok, amik kiinduló pontként szolgálhatnak egy szakmabeli számára, de teljes képet adjanak bárki számára, aki viszont ellátogat az épülethez.
5: Lehet, hogy én egy másik aspektusát is felvillantanám, hiszen ez a könyv tud gyönyörködtetni is. A szecesszió különböző irányzatainak a formavilágába, a motívum kincsébe, az ornamentikájába, vagy akár a könyvben rejtőző történetekre gondolva. De valóban a szakemberek mellett az egyetemisták, az oktatás különböző szintjén résztvevők, és hát valóban a műemlékek, a történelmi iránt érdeklődő nagy közönség, vagy akár a turisták számára is nagyon sok olyan hiteles információt tud biztosítani, amelyet adott esetben egy az internetes szócikk, ami mögött nincsen levéltári kutatás, és értelemszerűen rendkívül sok pontatlanságot tartalmaz adott esetben, amit ezek nem tudnak nyújtani.
3: És végül, de nem utolsó sorban, most, hogyha budapesti lennék, nagyon megsértődnék. Már hogy mi nem vagyunk benne. Mi történt, vagy mi fog történni, annak érdekében, hogy a főváros is méltóképpen képviselve legyen ebben a témában is nyomtatott formában.
4: Ne felejtsük el, hogy a szecessziós magazin, ami egy online hírportál, vagy hogy is mondjam, egy ilyen weboldal, annak a szerkesztői, Bálint Imre és Puha Titusz őrült munkával fogott bele Budapest kerületenként, sőt utcánként topografikusan való megjelenítésére a szecessziós épületeknek. Elég sok publikáció is született az egyes épületekről, tehát azt gondolom, hogy éhenhalni a szecesszióra éhes ember nem fog, viszont ez egy tudatos döntés volt, hogy nem lehet csak néhányat kiemelni, szeretnénk szintén egy ilyen teljességre törekvő kötetet létrehozni Budapest építészeti, szecessziós építészeti emlékeiből.
3: Nagy kíváncsisággal várjuk.
2: A mérleget hallották, amelyben a két szerzővel, szerkesztővel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy a szerzők a kutatások során az ismertebb épületek bemutatása mellett fontos célként határozták meg a rejtettebb településeken álló kevésbé ismert szecessziós emlékek szerepeltetését, a köztudatba történő beemelését is. Amellett, hogy vannak olyan városok, amelyek önmagukban megérdemelnének egy kötetet, számos újonnan felfedezett épület és építész ismerhető meg a könyv hasábjain. Ez az alapkutatási jelleg természetesen a levéltári és tervtári kutatások során is megmutatkozott, rendkívül sok épület eredeti tervanyaga ebben a kötetben kerül első ízben közlésre. Köszönve ezt Bariné Baldavári Eszter művészettörténésznek, a Budapesti Iparművészeti Múzeum adattára és könyvtára vezetőjének, valamint Virág Zsolt művészettörténésznek, a Magyar Kastélyprogram Kft. Igazgatójának. A Mérleg műszaki munkatársa Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. Ma megkezdte működését a Koszibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. A jövő évre halasztják az Európai Unió új online beléptetési rendszerének, az ETIAS-nak a bevezetését, miután az ES elektronikus határellenőrzési rendszer bevezetése jelentős fennakadásokat és hosszú várakozási időket okozott az uniós határátkelő helyeken. Az ETIAS, azaz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer az amerikai ESTA mintájára működik majd, és a vízummentesen utazó mintegy 1,4 milliárd utasra vonatkozik. Az Európai Unióba belépni kívánóknak előzetesen regisztrálniuk kell a rendszerben, 20 eurós díjat kell fizetniük, és biztonsági ellenőrzésen kell átesniük. Fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán. A Magyar Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb rendszámú gépkocsi átvizsgálásakor 3 marok kell átesniük. Fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán. A

0: jelentések. Ezek egyes háztartásokban elektromos berendezések meghibásodását is okozhatták. A túlfeszültség pontos okáról és az esetleges károkról egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az áramszolgáltató. Ez a helyzet a Pannoner TV televíziós és rádiós sugárzásában is fennakadásokat okozott.
1: Sport.
0: Mindössze két győzelem választja el Novák Djokovicot a jubileumi 25. Grand Slam trófeájától és a 8. wimbledoni serlegétől, amellyel 2017 óta csak a legendás svájci Roger Federer büszkélkedhet. Az elődöntős részvételek számát tekintve már most abszolút rekorder a férfiak között Djokovic, a szerb teniszezőnek a mostani a 15. wimbledoni elődöntője. Ma Jannik Sinner ellen lép pályára, aki jelenleg a világ legjobb játékosa. A mai programot a német Alexander Zverev és a brit Arthur Ferik között első elődöntős párharca nyitotta meg 14:30-kor a központi pályán. Ezt követi majd a világ által várt szuperrangadó Djokovic és Sinner között.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29 fok van, holnap változóan felhős, de alapvetően meleg napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29-31 fok között alakul a csúcsérték. Vasárnap is hasonló időben lesz részünk, hétfőtől pedig tovább erősödik a felmelegedés.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Szabadkán kiadó egy kétszobás lakás, teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket egyébként a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: Ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Csak
1: retro. Dalok, melyeket szeret.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Változott az elektromos kétkerekű járművek besorolása. Egy dinárral emelkednek az üzemanyagárak, virágzik a magyar-kanizsai Tisza Virág Camping, Franciaország a foci VB elődöntőjében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában. Június 27-től ugyanis új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Dudás Dániel riportja.
4: Az új szabályozás legfontosabb változása, hogy a besorolásnál már nem az a döntő, van-e pedál a kerékpáron, hanem az, hogy hogyan működik az elektromos hajtás. A motor csak pedálozás közben segít rá a haladásra, ha jármű továbbra is elektromos kerékpárnak minősül. Ha azonban gázkarral, pedálozás nélkül is képes haladni, akkor már mopednek számít. Rózsa István, gépjárművezető oktató.
5: Azok az elektromos kerékpárok kerülnek a kis motor kategóriába, amelyik tudnak önállóan közlekedni, tehát egy gomnyomásra vagy egy karhúzásra, tehát nem szükséges az, hogy tekerjük a pedált. Tehát van olyan, amelyiknél lehet tekerni is a pedált, meg önállóan is megy, az is abba a kategóriába esik. És a motor erő a 4 kW-ot eléri, vagy meghaladja a 4 kW-ot, az már a kis motor kategóriába megy.
4: Fontos, hogy a mopednek minősülő elektromos járműveket már forgalomba kell helyezni. Rendszámmal és műszaki vizsgával kell rendelkezniük. Vezetésükhöz AM kategóriás jogosítvány szükséges.
5: Vizsgázni kell rá, jogosítvány kell hozzá, kötelező sisakot használni, tehát ezek a betartani bizonyos szabályokat, tehát ez vonatkozik rá. Na most ez a vizsgázás, ez tehát autós iskolába kell iratkozni, oda kell menni. Van, akinek már lehet, hogy van, akik régebb idősebb személyek, vagy olyanok, akik régebben vizsgáztak, amikor még a B kategóriával megadták azt az AM kategóriát, ez az AM kategória moped, azok nyugodtan vezethetik, semmi gond nélkül, csak akkor itt még van, amit nem mondom, kimaradt az előbb, az, hogy regisztrálni kell őket, tehát az éves bejegyzés, tehát műszakira kell vinni, táblája kell, hogy legyen, ugyanúgy se valószínű sárga táblát kap, nem tudom ezt, mert erről nem olvastam, hogy milyen tábla lesz majd, de kap egy táblát, és akkor minden év biztosítást kell rá fizetni, ugyanúgy, mint egy bármelyik másik járműre.
4: A gépjárművezetők.
5: Valószínű sárga táblát kap, nem tudom ezt, mert erről nem olvastam, hogy milyen tábla lesz majd, de

0: és a benzin maximális kiskereskedelmi ára a következő 7 napban, így az eurodízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurić Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintették a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurić köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért Európai Uniós integrációs útján, amelyet országa stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatos növekvő áru- és szolgáltatásforgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastruktúrális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Szinte teltházzal üzemel a Magyar Kanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés, nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenése helyszínéül a kempinget. Korom Sarolta tudósít.
1: Ahogy az elmúlt években, úgy idén is egymást érik a lakókocsik és a sátrak a Magyar Kanizsai Tiszavirág kempingben. A helyi Bogics Erzsébet minden évben, amint megnyílik a kemping a május 1-i ünnepek előtt, szinte kiköltözik a Tiszapart mellé. Több mint egy évtizede visszatérő vendég. Ott jártunkkor éppen az ebédjét készítette.
2: Amióta én lejárok, tehát pozitívusokat fejlődött. 10-11 éve vagyok itt, azóta rengeteget, azt mondom. Mindennel bővítették a kampot, csináltak új szanitér, WC-t, tusokat, mert az kevés is volt ennyi személyre. Tiszta tartás, ami a legfontosabb.
1: A kempingben 30 kijelölt kempinghely áll a vendégek rendelkezésére, emellett további mintegy 50 férőhelyet tudnak biztosítani. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés a létesítmény iránt, és ma már Európa számos országából érkeznek turisták, akik akár csak egy éjszakára is megszállnak Magyar Kanizsán. Bodnár Ivett, a Magyar Kanizsai Önkormányzat idegenforgalommal megbízott munkatársa.
3: És azt kell mondanom, hogy gyakran jönnek olyan átutazó külföldi vendégeink, akik akár egy éjszakára megszállnak és megpihennek, és azt követően folytatják az útjukat, de vannak olyan, akár Németországból, Lengyelországból, sőt azt hiszem, hogy Hollandiából is érkezett már vendégünk. Vannak olyanok, akik egy nap időtöltés után mégis úgy döntenek, hogy maradnak egy pár napot a kempingben, hiszen a körülmények, illetve a szolgáltatások azok maximálisan megfelelnek nekik.
1: A vendégeket számos szolgáltatás várja. A Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence, játszóterek, valamint vendéglátóhelyek biztosítják a kényelmes kikapcsolódást. A szállásdíjak az elhelyezés módjától függően alakulnak. A sátorhelyek díja sátor méretétől függően éjszakánként körülbelül 400 dinár, míg a lakókocsival érkezőknek 540 dinárt kell fizetniük egy éjszakáért.
0: Sport. Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, jelenleg ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev mérkőzése zajlik. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic

0: 4-5-ször nyert. A francia válogatott pedig 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bostoni negyeddöntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától tehát Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. Szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Gyümölcsöző kapcsolatok Szabadka és Olaszország között. Alacsonyabb vízszint mellett is hivogat a topolyai tó. Jönnek a részletek. Tovább szeretné fokozni az együttműködés Szabadka és Olaszország között a város polgármestere, Stevan Bakić és Olaszország szerbiai nagykövete Luka Gori, aki ma Szabadkára látogatott. Már léteznek gyümölcsöző kapcsolatok gazdasági és kulturális téren, amit tovább fejlesztenének. A városházán tett látogatása után az olasz nagykövet felkereste a Szabadkai Olasz Kulturális Központot is. Orosz Ildikó beszámolója.
1: Luka Gori, belgrádi olasz nagykövet másodszor találkozott Szabadka polgármesterével, Stevan Bakićjal. Mindkét fél kiemelte, hogy a már létező gazdasági kapcsolatokat fejleszteni szeretnék. A Vámszabad övezetben két, az ipari zónában további egy olasz cég működik Szabadkán. Az árucsere forgalom is kecsegtető. A teljes árucsere forgalom 207 millió dollár a 2025-ös évben. Ebből a kivitel 116,8 millió dollár, a behozatal pedig 90,2 millió dollár. Ez Olaszországot a top 5-be sorolja a Szabadka városával való együttműködés tekintetében. Ez azt jelenti, hogy Németország és Magyarország után a harmadik helyen Olaszország van, ami után Ausztria és Kína jön. Fontos a kulturális együttműködés is. Szabadkán nyílt meg Szerbia harmadik olasz kulturális központja 2015 őszén. Azóta számos programot szerveztek, és képzéseket, egyebek mellett nyelvtanfolyamokat tartanak. Luka Gori, Olaszország szerbiai nagykövete. Elköteleztük magunkat az iránt, hogy megerősítsük ezt a mi központunkat, és a belgrádi olasz intézet segítségével szeretnénk elhozni rendezvényeket ebbe a városba, Szabadkára is. Az olasz nagykövet a városházán tett látogatása után felkereste a Piazza Italia olasz központot, amely Szabadka belvárosában található. Aki helyben tanulna olasz nyelvet, érdemes felkeresnie a Jován Nenácár tér 7-es szám alatt.
0: A tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálatát annak érdekében, hogy a termelők folytassák a szántóföldek termékenységének szisztematikus ellenőrzését, valamint hogy megfelelő eljárásokkal műveljék a szántót. A támogatásokról szóló szerződéseket ma 12 vajdaság területén működő mezőgazdasági szakszolgálat, valamint az újvidéki növénytermesztési és Konyha Kertészeti Intézet képviselőjének adták át. Paracki László és Dudás Dániel beszámolója.
2: A tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság minden évben forrásokat különít el a termelők díjmentes talajminta vizsgálatára. A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Josip Csersiak, a Zentai mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója.
3: Minden szakszolgálat 12 van a vajdaságban, kapott pénzt, hogy a termelőknek ingyen csináljon a talajmintákat. Szóval konkrétan az Zenta a négy községnek ad az Zenta Csókakanyis, ahol végzik a mi munkáinkat. Kaptunk 450 ezt a talajmintát, hogy ellenőrizik, szóval termelő részére ingyen. A titkárság fizeti azokat a költségeket, amit ez a munka illeti.
2: A támogatási szerződéseket a mezőgazdasági szakszolgálatok képviselőinek Petár Szamolovac tartományi segédtitkár adta át. Az idei évben a talajtermékenységi programra fordított források összege 2,5-szerese a tavainak, összesen 25 millió dinár. Ennek megfelelően a minták száma is jelentősen nőtt. Több mint 7600 mintát vizsgálunk a talajtermékenység alapvető paraméterei alapján, valamint további 200 mintát a mezőgazdasági termőföld termékenységének kiegészítő paraméterei szerint. A szakértők szerint ma már különösen fontos a talajelemzés, mert a talajállapota az elmúlt évtizedekben jelentősen romlott. A termőföldek egyre kevesebb humuszt tartalmaznak, ami hosszú távon csökkenti a talaj termékenységét.
0: Ma megkezdte működését a Koszibreti, magyarul a Ki vagy te nevű portál, amelyet Alekszandr Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Fürdőzés, kirándulás, kempingezés vagy egy lángos a vízparton. A Topolyai tó minden nyáron számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. A tó továbbra is kedvelt találkozó helye a családoknak és a kirándulóknak. Van, aki egy délutáni fürdőzésért érkezik, mások számára pedig a tó felkeresése évek óta része a hazalátogatásnak. Rózsa Krisztina járt a helyszínen.
4: A hétvégére kellemes, meleg, igazi nyári időjárás várható. Egyre többen fognak ide a Topolyai tópartjára kiérkezni, kikapcsolódni, fürdeni, finom falatokat vagy hűsítő italokat fogyasztani. Robert Malatenszky Kölnben él, szülei azonban Vajdaságból származnak. A család számára már hagyomány, hogy minden nyáron hazalátogatnak, és ilyenkor a Topolyai tó felkeresése is kötelező program, bár az idei alacsony vízállás szokatlan látványt nyújt, ez sem veszi el a kedvüket a pihenéstől.
5: Nagyon szép erre. Mi nekünk nagyon jó tetszik.
6: Mit szoktak itt csinálni?
5: Normálisan úszni, de most már alacsony a víz, nagyon. De nem baj, mégis kihasználjuk az időt itten, és élvezzük.
4: Robert testvére Renate Tuceo Panamában él, ő is szívesen tér vissza Vajdaságba. A Topolyai tó számára is egy szép hely, ahol a család együtt kikapcsolódhat.
7: A környezet nagyon szép. Egy pár fa ki van halva, azt látom, amit az utalmon is már láttam, hogy kimén az energiájuk, mert nagyon sütétség van körülötte.
6: Mit csinálnak itt a mai napon?
7: Ó, mi csak ülünk. Nem tudom, hogy majd úszunk-e, majd meglássuk.
4: A Topolyai tó vízszintje jelenleg a megszokottnál alacsonyabb. Ennek ellenére a tópart továbbra is számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. A strandbüféiben lángos, fagylalt és hűsítő italok várják a vendégeket. Sokan pedig nem csak fürdőzni érkeznek, hanem kirándulni, vagy éppen eltölteni néhány napot a kempingben is.
0: Szajánban 9. alkalommal rendezték meg az Észak-Bánáti Néptánc és Népzene tábort, amely szombaton ér véget. A közel 30 résztvevő a helyi művelődési otthonban néptáncot tanul, népdalokat énekel, citerázik, valamint kézműves foglalkozásokon vesz részt. Kecskés István és Dudás Dániel riportja.
2: A néptánctábort a Szajáni Ady Endre Művelődési Egyesület és a Pásztor Vera Bánsági Pedagógusok Egyesülete közösen szervezte meg. Tápai Róbert, a Pásztor Vera Bánsági Pedagógusok Egyesületének elnöke.
8: Tábornak az apropója az volt, hogy hát fogyatkozunk. Gyermekeink, néptáncosaink szerettek volna táborokba részt venni, ezt akkor kezdték megízlelni, hogy ilyen lehetőségek vannak, és ez mennyire jó. Hát akkor, hogy olcsóbb is legyen, közelebb is legyen. Tapasztalatunk az volt, már más táborokat szerveztünk, illetve részt vettünk jó sok táborba már addig, úgyhogy megszületett az ötlet, hogy akkor szervezzünk ilyen tábort.
2: Az idei táborban ugyan kevesebb résztvevő van, mint az első években, de a szervezők és a táborozók lelkesedése továbbra is töretlen. Benyúcki Sára, a Szajáni Ady Endre Művelődési Egyesület elnöke.
9: Igaz, hogy nincs annyi gyerek, mint amennyi volt az először, mikor csináltuk, de ennyi gyerekkel nagyon jól lehet foglalkozni, nagyon jól lehet velük dolgozni. Vannak a Adáról gyerekek, Hódegyházáról, az itteniek, a Magyarországról, is van, itt van a nagymamájánál, a nyári szünetben is itt van a kislány, meg Németországból is van kislány.
2: A gyerekek zöme a néptánc csoportot választotta. Szemerédi Tamás, Hódegyháza.
10: Most én táncra mentem, vagy tegnap is voltam, és így, de ez a tánc tetszik. És szoktam járni ezen táboron kívül is táncra.
2: Benyúcki Áron, Szaján.
11: Minden évben itt vagyok, mamám szervezi, és szeretek itt lenni. Már 7 éve táncolok, és nekem ez sokat jelent.
2: Az énekfoglalkozásokat Jenei Csenge vezeti. A citerások oktatásáról Kószó Henrik gondoskodik, a néptáncot pedig Kós Székely Zsófia és Kós Dezső tanítja. Kós Dezső, adai néptáncoktató.
12: Valóban ugye kisebb a közösség, de ezt mi úgy vettük észre a mi tanításunk ideje alatt, hogy azért, hogyha tényleg egy helyre így megtelepszünk, megállapodunk, ott azért látszódik így hónapok, fél évek után, hogy azért szaporodik a kis közösség, és ezt így nem hagyjuk. Tehát, hogyha igazából folytonosság van, akkor ott az érződik az, hogy nől a közösség.
2: A tábor megvalósítását a Szajáni helyi közösség, Nagy Kikinda önkormányzata, valamint a tartományi oktatási titkárság támogatta.
0: Híradónk végén egy örömhír a Pannoner TV házatájáról. Az éjszaka folyamán megszületett Kartali Ritának, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztő helyettesének, valamint Kartali Róbertnek, a Hét Nap főszerkesztőjének és az SZME reggeli műsorvezetőjének harmadik kislánya, Kartali Zsejke Flóra. A baba és az anyuka is jól vannak, és immár 5 tagú család vagyunk, írt a Facebook bejegyzésében az édesapa. Gratulálunk az új családtaghoz, jó egészséget kívánunk az anyukának és a babának. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
13: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29,5 fokot mutat a hőmérő. Holnap változóan felhős, de alapvetően meleg, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29 és 31 fok között alakulnak az értékek. Vasárnap is hasonló időben lesz részünk, akkor a legmagasabb nappali hőmérséklet már eléri a 30-32 fokot. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Maráci Barabás Mónika érkezik friss hírekkel. A viszonthallásra!
14: A vajdasági magyarságot érintő témák:
15: környezetvédelem,
14: kultúra,
15: egészséges életmód,
14: közélet,
15: sport.
14: A 107,1 MHz-en
15: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
7: Puff!
6: Nem varázsló, nem is jós.
7: A műsoretető
8: Kis János.
6: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
8: Manó.
6: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
7: Indul a mandula!
6: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
9: Legyenek ott!
6: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
10: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
6: Kis János,
9: nagy buli!
3: Ajánlót hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.

0: A vastagtalpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangi egy koktél. Belépünk a 7. hónapba. Berobbant a teljes turista szezon is, és a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem önöket, Csepregi Éva is kérdezi. Hova a tengerre? Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig. A Hangi egy koktél műsor mindössze abban tud segíteni, hogy a tengert, ha csak egy pillanatra is, de közelebb hozza ábrándozásaikban, amit a fent említett egyik nemzet zenei alkotásai váltanak ki. A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket le délre.
1: Dalmácia.

Abban az időben, amikor az All Inclusive még csak a katalógusokban szerepelt, és a Selfie Bot még ötletként sem létezett, a nyaralásnak más ritmusa és illata volt, mint ma. Azok a valamikori nyaralások sohasem voltak fényűzőek, de felejthetetlenek maradtak. Ma az exkluzivitás időszakában, a gyors repülés és még gyorsabb feledés idején érdemes visszaemlékezni, miért maradtak azok a régi, egyszerű nyaralások az idősebb generációk emlékezetében örökre bevésődve. Az utazás a tengerre autóval, klíma nélkül órákon át tartott. Lehúzott ablakokkal és térképpel a térdeken. A gyerekek az alagutakat számolták, míg a felnőttek a motorért és a hangjáért aggódtak. Lada, Moszkvics, Renault 4-es, Spacek és a Fityó. Ilyen autókat hajtottak, de gyakran lakókocsi utánfutóval érkeztek, ami a szerény lóerő gyengesége miatt himbálózott az autó után a boszniai lakatlan tájakon a meredek sziklák között, a Dalmát és montenegrói partokig. A szállást is a helyszínen keresték, gyakran földszintes házakban, szőlőlugassal és műanyag székekkel, ahol a helybeliek pálinkával és fügéből készített édességgel kínálták a nyaralni vágyókat. Légkondicionáló berendezés még nem létezett, de délutánonként felfrissülést a naptól védő vászonredőny adott, magától érthetődő a napon persze a kopperton is segített, a hűvösben pedig a Dalmát fröccs, a bevanda frissítette fel az embereket, míg a halat grillen sütötték. A nyár egyszerű volt. A gyerekek pancsoltak a tengerben, míg a szülők lapozva a napi sajtót élvezték a kávét. Az esti program séta a parton, azaz a Rivierán, és várakozás a fagylaltozásra. Senki sem követte a lájkokat, de ismerték a legjobb vízbeugrókat és azokat, akik leghosszabb ideig tartották vissza lélegzetüket a víz alatt. Valamikor a nyaralás őszinte volt. A pillanat dokumentálásának terhe vagy az ideális tartalom megörökítésének nyomása nélkül. Képeslapokat küldtek haza, melyek gyakran a tengerről való hazatérésük után érkezett meg. Az élményeket emlékezetükben hordták. Az érzések, mint a fenyő illata és a kabóca ciripelése megmaradtak, emlékezve arra, hogy milyen kevéssel is milyen sokat kaptak.

Ma este a Hangjegykoktél karavánja horvát szigetek mellett halad irány Dubrovnik és az ősi város falai, ahol a dubrovniki trubadúrok várnak bennünket.

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

0: život je more, život je more.
1: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.
2: A horvát szigetek mellett haladunk. Irány Dubrovnik és az ősi város falai, ahol a dubrovniki trubadúrok várnak bennünket. A dubrovniki trubadúrok a remek Jusics testvérekkel és a leveleiket lágyan lengető pálmafákkal.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az

0: óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me, mnogo pametnije.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

Nexium slágerek az SMR-ben. Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.
3: Enjoy this trip.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1
1: MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádió.

Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idők slágerei.
1: A 70-es évek kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.